azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Beat. Beat. Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, Buenos Morgan. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Második világháborús robbanótest került felszínre Komáromban. A melegben nincs könyvtár. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este a Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Az elmúlt időszakban a rendkívüli hőség és az energiarendszer terheltsége miatt a kormány önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat. Elsősorban a 17 és 22 óra közötti időszakokban. A cél az áram és ivóvízellátás biztonságának fenntartása volt, miközben a fogyasztás mérséklésével csökkent a hálózat terhelése. A rendkívül alacsony Duna vízállása újabb veszélyes. Második világháborús robbanótestet hozott felszínre Komáromban. A monostori erőd bástyájánál egy család bukkant a gránátra. A helyszínt lezárták, a tűzszerészek pedig további lőszereket is találtak a meder átvizsgálása során. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár augusztus 7-én és 8-án, pénteken és szombaton, a tartósan fennálló rendkívüli hőség és a hőségriadó miatt, közölte az intézmény a Facebook oldalán még csütörtökön. Azt írták, a rendkívüli intézkedés által érintett két napon a könyvtári szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Augusztus 11-én kedden 14 órától várják újra az olvasókat, látogatókat a nyári nyitvatartásuk szerint, tették hozzá. Országszerte számos helyen zárva tartanak a könyvtárak a hőhelyzet miatt. Vármegyénkben például a tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és könyvtár is zárva tart a héten. És végezetül sportból, a Bendegúz góllal és gólpasszal vette ki a részét a Bécsi SK Rapid 4-1-es győzelméből az Eastpaide vendégeként a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén. A válogatott játékos az 5. percben büntetőből talált be, aztán a 85. percben közvetlenül a lecserélése előtt előkészítette a harmadik osztrák találatot. A visszavágót szerdán rendezik majd Bécsben.
0: Időjárás.
1: Nem lesz tartós a hétvégi felfrissülés, jövő héten visszatér a forróság. Szombatra 29 és 34 fok közé mérséklődik a nagy meleg, ám jövő héten újra 35 fok fölé megyünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of Így és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Egy pánik hangulatot láttam mostanában, a Majka megfenyegetését. Az durva.
2: Ja, nem
1: egy koncert.
2: Nem egy Csepsire, ugye? Azt hiszem.
1: Igen, és azon gondolkoztam, hogy vajon, hogyha, tehát gondoltam, hogy ezt beemelem ide neked, hogyha egy ilyet kapsz, akkor tényleg az van, hogy akkor nem. Mert azt mondta, hogy azzal indokolja, kapott egy SMS-t, hogy ott megfenyegették, hogy valami revanst vesznek valami korábbi sztori miatt, és azért nem megy, meg azért ijed be, mert hogy aki küldte, az tudta az ő magántelefonszámát. Jó, hát szerintem azért annyira nem nagy punc, tehát hogy ki lehet deríteni, azért kis ország vagyunk, mindegy, de tudta azt is, hogy merre vonul majd a konvoj, hogy hol szállnak meg, és hogy hol fognak ebédelni. Tehát, hogy túl sok információt tudott állítólag. Szerintem ezt kiderítem holnap Pápai Jociról is a következő koncertjénél. Tehát azért, hogy a magyar celeb világban ilyen dolgokat kideríteni nem annyira nehéz.
2: Hát igen, tudod, csak amíg, tehát az, hogy kapsz egy névtelen kommentet mondjuk a Facebookon, vagy az Instán, vagy bárhol, ami mondjuk ilyen fenyegetőző, úgy általánosságban valaki egy ilyet bedob, az, azt mondom, hogy azért, ha valaki egy ilyen kaliberű híresség, mint a Majka nyilván, akkor ez neki majdnem, hogy csak meg se kotja. De amikor már valaki tényleg benfentes infókkal rendelkezik, hogyha komolyan gondolná, akkor akár még tudna mire alapozni, hogy ezt megtegye, na akkor az, én is azt gondolom, hogy egy fokkal veszélyesebb, és nyilván lehet, hogy mondjuk a család is megy vele. Na akkor viszont én se kockáztatnék.
1: És akkor ott van, de nem az az ötleted ilyenkor, akkor egyből, hogy oké, akkor megváltoztatjuk a szállodát, megváltoztatjuk az útvonalat, és viszünk mondjuk egy biztonsági őrt.
2: Nem, mert hogyha ő megszerezte ezeket az infókat, akkor simán megszerezheti a módosított infókat is.
1: Minden esetre nekem vannak gyanúsítottjaim, mert kijött a Forbes-nak a listája, hogy kik a legértékesebb celebek 2026-ban, és még mindig Majka vezet, de ott van mögötte Szoboszlai. Nekem gyanús.
2: Berágott. Szerinted berágott. Liverpoolban írt egy SMS-t.
1: Fény Majkát eddig az elmúlt néhány évben, mert hogy negyedszer zsebeli be ezt a címet, Azaria és Sebestyén Balázs tudta csak lenyomni, aztán ezek is hol vannak most már, nem?
2: Egyébként az egy érdekes dolog.
1: De ez tök érdekes. Igen, mondjad.
2: Van egy konkrét világsztárunk, a Szoboszlai Dominik. Mert egyébként mondhat rá bárki bármit, a Szoboszlai Dominik világsztár. Tehát a Liverpoolnak az egyik legjobb focistája, angol top csapat, angolban Premier League bajnoki cím, stb. Tényleg világsztár a futballban most már, ez nem túlzás.
1: Igen.
2: Hogy akkor, tehát klasszikust idézve, miből számolta ki? Matematikusan? Megkérdezném ezt azért a bulvár újságírótól, hogy elé teszi, és nem, tényleg nem degradálva a Majkát.
1: Ráadásul ez tényleg egy Forbes lista. Azt el tudom képzelni.
2: Hát akkor meg ráadásul nem is bulvár újságíró.
1: Azt el tudom képzelni amúgy, hogy tényleg itt csak a celebségi faktort nézik. De hát akkor is a Szoboszlainak milyen bevételei vannak abból, hogy csak megjelenik a chips reklámban, már mindent ő árul.
2: Figyelj!
1: Várj, megyek lejjebb. Itt van a harmadik helyen van most a Balázs. Azt nézem, itt imádom egyébként a sztorin találtam, a sztoris újságírás is zseniális, figyeld ezt a mondatot? Csak hetedikként került nő a listára, Molnár Áron követi a listán. Jó, de nem mindegy.
2: Áron nem túl nőies.
1: Kormányváltás egyik szóvivője Molnár Áron követi, aztán jön Azaria, Tilla, és a listán első nőként hetedik helyen Ördög Nóra, és szorosan a nyomában ott liheg Liptai Klaudia.
2: Értem, tehát Liptai Klaudia az ördögöt követi?
1: Igen, jó.
2: Ezzel milyen állatható bulvárcikket kreálunk, igen.
1: Igen, és ugyan a tavalyi listát is Majka vezette, utána Azaria, de Jákob Zoltán és Marics Peti, akik tavaly benne voltak a 10-ben, idén nem fértek bele.
2: Ezúton küldök mindjárt egy sajnálkozó üzenetet.
1: De egyébként láttál most rába a videókat a Jákob Zolival, tehát már nem lehet megismerni, addig plastikázták. Tehát lehet, hogy csak nem ismerik fel.
2: Ki követik? Ki ez a csávó? Nem ismerem. Rákanyarodunk a pénzügyekre.
1: És aki velünk maradt, és pénze is van, az most figyeljen nagyon, mert...
2: Beosztjuk neki.
1: Beosztjuk. Mi megmondjuk, hogyan kell belebánni, ugyanis hát előhoztak mindenféle pszichológiai érveket, de én is tapasztalom magamon ezt a jelenséget, hogy 100 apróságra van pénzünk, megveszünk mindenféle ilyen picike dolgokat, de valahogy a nagy dolgokra meg a végén nem marad. És hogyha belegondolok abba, hogy gyerekkoromban ez hogy ment, teljesen a fordítottja volt, nem vettem meg ilyen apró tígymúgy dolgokat, megpróbáltam.
2: Tígymúgy?
1: Nekem van ebből.
2: Kérdezni a művelt angolnak.
1: Van ebből diplomám, hogy szavakat gyárthatok, mert kommunikációs végzettségem van, szóval én egy kommunikátor, kommunikációs szakember vagyok.
2: Végzettségem van, Csével.
1: Tígymúgy.
3: Ezt viszem.
1: Szóval, hogy elszórjuk apróra. De közben meg nem veszük meg a nagyot, és gyerekkoromban meg emlékszem, hogy direkt nem vettem semmit, hogy meglegyen a Game Boy. Tehát, hogy így kicsit kifordult a világ, szerintem ebben sok minden van, például az internetes vásárlások, stb. De hogy beszéljük már át ezt egy kicsit, hogy rátok mennyire jellemző, hogy így elfolyik a pénz.
3: Tudom, nekem most erről az jutott eszembe, hogy
1: használ nekünk Túró Rudit.
3: Spórolnom kellett.
2: És Game Boy-a.
3: Spórolnom kellett volna.
2: Nem. Se baja, nincs se Game Boy-a.
3: Igen. Hogy amikor fiatalok voltunk, akkor jó, akkor is viszonylag a nagyobb dolgok drágábbak voltak, de most gyakorlatilag olyan drága minden, hogy már felesleges neki állni gyűjteni.
2: Csak a magad nevében beszélj múlt időben a fiatalságról, mi
3: ja,
2: fiatalok
3: egyébként
2: vagyunk.
3: Igen.
1: Itt a főbb pszichológiai szempontok, hogy miért ilyen pár ezres vásárlásokat követünk, hogy kis összeg egyelő kis kockázat, tehát 2-3 ezer forintnál sokszor úgy érzed, hogy nem fogsz sokat veszíteni. Kettő, azonnali jutalomban van részed. Ez egyébként érdekes, mert tényleg egy pszichológiai módszer, hogy jutalmazd magad, hogyha valami kihíváson vagy túl. Egy időben én még nem volt cukormentes Túró Rudi, de emiatt kezdtem hízásnak indulni. És a harmadik pedig, ami nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen fogalom, hogy retail therapy, ami arról szól, hogy nem azért vásárolunk, mert szükségünk van valamire, hanem tényleg azért, mert jutalmat akarunk magunknak adni, ez kicsit az előzővel egybeesik, kicsit pedig vigasztalni szeretnénk magunkat, és kivonni a döntések alól, egyfajta döntésfáradtság jellemez minket, és jót tesz az, hogyha mondjuk nem kell döntést hoznunk nagy dolgokban.
3: Egyet tudok ezzel érteni amúgy.
2: Plusz ugye a másik, hogy sok kicsi, ezt nem látjuk olyan nagynak. Tehát, hogy úgy vagyunk vele, hogy jaj, hát ez csak ennyi, jaj, hát ez csak annyi, jaj, hát az csak amennyi. Aztán, hogyha összeadod, mondjuk a hónap végén, hogy az mennyi, akkor meg lehet, hogy fogod a fejed, hogy atya úristen. Hát ez nem tűnt ennyinek.
1: Itt azt írják, hogy átlag magyarországi átlag felmérésben az jön ki, hogy bár ez a napi pár száz forint meg 1000 forint jelentéktelennek tűnhet, de ez évvégére 730 000 forintra tud dagadni. Képzétek el, van egy ilyen funkció, nem tudom, ti használjátok-e, én még nem próbáltam ki, de nagyon szeretném online bank alkalmazásokban, hogy kerekítse az összeget, amit fizetsz. Beállíthatod azt, hogy százasra, ezresre, valamire kerekítsen, és az azt jelenti, hogy veszel mondjuk egy kávét 180 forintért, akkor kerekíti mondjuk 200-ra, és az a 20 forint, ami az árkülönbség, azt elrakja neked egy persejbe. És hogy gyűlik neked ez a plusz pénz. És állítólag nem tűnik fel vásárlásonként, hogy ő egy ilyen kicsi kerekítést elrakott, de évvégére jelentős összeget összespórol, úgyhogy észre se veszed.
3: Ezt mutasd már meg az
2: esetben. Érdekes, mert ha meg ott marad simán a számlán, akkor is ott van, tehát, hogy egy zsebedből teszed a másikba. Hát csak akkor látod és költheted,
1: nem?
2: Igen, ja, jó, igen. Hát, igen, ez is igaz. De hát figyelj, az a baj, hogy és egyébként ebben a kártyás fizetés is kicsit, ha belegondoltok, ludas, mert hogy ugye nem érzed, hogy a pénzt kiadod a kezedből. Tehát egyszerűen csak odaérinted a kártyát, vagy mondjuk a telefonodat, és fizetsz egy pittyenés, és nem érzed effektíve azt, hogy kiadtad a pénzt.
1: Ez a digitális dolog?
3: Én ezért fizetek mindig készpénzzel, úgyhogy én nagyon ilyen készpénzes vagyok. Nem azt mondom, hogy soha nem fizetek kártyával, de én szeretem látni konkrétan fizikailag, hogy még mennyi pénzem van.
1: Tehát Kéti, meséld el a múltkori bevásárlásodat, hogy mit vettél, és Roland, te hallottad ezt a sztorit? Én teljesen lehidaltam. Tippeld meg, hogy mennyit fizetett. Tehát mondd el a termékeket, amiket vettél. Én a Kittit fogom küldeni bevásárolni.
3: és nem rossz boltba vásároltam egyébként. Majdnem egy 4 kilós dinnye, csomagolt, felvágott, egy vaj. Mi volt még? Várjál.
1: Még valami volt.
3: Valami még volt, de mi volt? Most elfelejtettem. Volt még valami. Nem tudom.
2: Tipli rövidítal.
3: Igen.
2: A szokásos napindító rakéta.
3: Várjál, szerintem egy tej volt még.
1: Tej, igen
3: laktózmentes hozzá.
1: Na jó, tehát ott a dinnye, ott a vaj, ott a felvágott, meg ott a laktózmentes tej, ami alapból drágább. Szerinted mennyit fizetett Kitti?
2: 2500 forintot? 2000-2500?
3: Majdnem eltalálta, 2100.
2: Kell az, hogy 2000-2500.
1: Én ennyire kávézok.
2: Én szoktam vásárolni, tudod, én nagyjából képbe vagyok az árakkal.
3: Ja, amúgy igen.
1: A Kitti lenne a házvezetőnöm, akkor, most miért? Akkor simán mondhatná azt, hogy adj egy 10-est, és bevásároltam. És én nem gyanakodnék rá, hogy ő ebből zsebre rakott 7000-et.
3: Akkor mikor mehetek hozzátok?
1: Nem, 8-at várjál, látod, mennyire nem gyanakodnak.
3: Figyelj, azért másodállást vállalok.
2: Egyébként az a durva, hogy nemrég voltak nagyszülőkkel nyaralni a gyerekek. És az alatt az egy hét alatt...
1: És neked tök ingyen volt.
2: Éreztük, hogy... Én meg otthon nyaraltam. Szóval, hogy nem, de hogy arra akartam kiukadni, hogy azt éreztük a Nórival, hogy az alatt az egy hét alatt alig költünk. Tehát, hogy ahhoz képest, És így gondolkoztunk is, hogy ha nem lenne egyébként a két gyerek, mire költenénk? Tehát, hogy sokkal több megmaradna a zsebünkben.
1: Valószínűleg itt tele lenne a kezed órákkal.
2: Ja,
1: így a,
2: ja igen.
1: Nyakig.
2: Kettőt, hármatig hordani mindkét kezemen. Jöjjön a nagy babonak víz. Hát van egy olyan érzésünk, egy ilyen határozott érzésünk az Ádival, hogy közülünk messze Kitti a legbabonásabb.
3: És rosszul gondolod.
2: Tényleg nem vagy babonás?
1: Semennyire.
3: Egy-kettő van, ami de az se korlátoz be. Úgyhogy...
1: Jó, a bekorlátozás oké, hogy az nincsen, ez tök jó hír, és ennek örülök. De mi az, ami most eszedbe jut, és amit mindig megcsinálsz? Általában mindig?
3: Aha. Hát figyelj, megcsinálni nem csinálom, csak a fekete macska az általában utána tényleg nem szokott jót hozni.
1: Jó, és akkor mit csinálsz? Tehát ott van valami, van megoldás a fekete macskára, valami hátra kell köpnöd a vállad fölött, vagy mit tudom én, átdobod a macskát a fejeden, vagy megsózod.
2: Megpörgeted el, hogy mit a dígya.
3: Menj a franc!
2: Azt mondja, állatvédők nem annyira lájkolnák.
1: Mert mit lehet tenni fekete macska ellen?
3: Most...
1: Ajánljak festékboltokat?
2: Ja, következő, mit lehet tenni fekete démon ellen?
3: Jézusom, mit ír?
1: Azt a rohadt. Távolítsd el a vonzó dolgokat, ne maradjon kint macska eledel. Szerintem félreértett.
2: Úgy érzem, nem annyira vett át, hogy ez babona.
3: Elfelejtetted részletezni.
1: Macska riasztó növények. Azzal dob meg a macskát, mert most beírtam, hogy babona. Ha babonára gondolsz, sokszor bal szerencsét hoz, és itt a megoldás rögtön. 3 lépést hátra kell lépni, vagy meg kell várni, amíg valaki más megy át először. Tehát akkor Kitty, te reggel 5-kor, vagy 4-kor.
3: Jó van, nincs erre időm.
1: Várakozz.
2: De azért figyelj, most így örülök annak, hogy mondjuk a Kitty nem vezet, mert most gondolj, mert érten nyomd egy satut, és akkor megvárjuk, amíg valaki eljön.
1: Egyes angol hagyományok szerint, ha egy fekete macska megjelenik egy esküvőn, az boldog házasságot jelez.
3: Na, oda meg vinni kell, tessék.
2: Igen, de hát ha meg egy 20 éves fekete cicus jelenik meg, az nem feltétlenül jelenti
1: hát
2: a dolgot.
1: Mi a szerencse, nem? De ahogyha esküvő megjelenik, akkor 3 lépés hátra.
2: Az biztos. Jó, most. Különösen hatám, hogy a műlegény.
1: Sózd be a mennyasszony. Jó, van olyan babonátok, vagy hagyományotok, ami a családban van? Tehát ami ilyen saját, házilag gyártott. Úgy tudtam, hogy a Kitty
3: azért talán. Nem, csak most az jutott eszembe, hogy apunál például ő nem szereti ezt az előre köszöntést. Tehát, hogy ő babonás erre a születésnapra. Tehát, hogy így előre ünnepelni, tudod, ha úgy jön ki, meg nem tudom.
2: Aha.
1: Ezt ismerem, amitől meg én vagyok rosszul, de azzal nem tudok mit kezelni, és mindig direkt dacból ellene megyek. Amikor valaki ad egy fejfájás gyógyszert, és megköszönöm, mert udvarias vagyok, és azt mondja, hogy ne köszönd meg, mert nem fog hatni. Azt mondom, ezt tőled is hallottam meg.
2: Ez is hidegen hat. Olyan szinten nem vagyok babonás, de nálunk senki, meg nem babona van, nálunk rend van.
3: Ennyi.
2: Asszony intézi.
1: Jó, akkor semmi. De én azt néha magamat rajta kapom azon, hogy lekopogok valamit.
2: De azt szoktam, azt szoktam.
1: Csak így valahogy így jön a mozdulat.
2: Igen,
1: de
2: igen.
1: Nem tudom, a másik, ami néha így van, hogy 26-szor be kell zárnom, meg ki kell nyitnom az ajtót, mielőtt bemegyek, hogy ne öljék meg a családomat. De ez normális, nem?
3: Igen.
2: Nekem csak snippel rossz a memóriám, tehát hogy én így leellenőrzöm, hogy tényleg be van zárva az ajtó.
1: És a memóriáddal nincs valami baj?
2: Mire vonatkozik a kérdés?
1: Jó, szép. Na, az van, hogy hát az eddigiekkel ellentétben most egy irányba kell mennünk. Tehát meg kell próbálnunk dűlőre jutni itt a témákban. Használhatjuk eddigi tudásunkat, vagy a logikánkat. Mit jelent a babona szerint, ha egy evőeszköz leesik az asztalról? Tudja valaki variációk nélkül?
3: Fú, ez most nincs meg.
1: Hogyha kés és beleáll a lábadba, az pech. Ha bal lábadba pénz lesz, ha jobba, akkor pénzt költesz. Na, oké, váratlan vendég érkezik.
3: Igen.
1: Hamarosan elromlik valami a házban, vagy pénzt talál a család egyik tagja.
3: Szerintem a harmadik.
1: Pénzt nem talál, mert akkor mindenki verné le az evőeszközöket.
2: Nem a váratlan vendéges.
3: Az a könnyököt, ha beütöd.
1: Igen?
3: Igen.
1: Meg kell egyeznünk. Akkor hamarosan elromlik valami. Én is a vendéget érzem. Nem lehet, hogy több esetben jön vendég?
2: Igen.
3: Nem tudom, lehet.
1: Kitty, megfőzhetünk?
3: Hát figyelj.
1: Ne haragudj,
3: lelketek rajta.
1: A következőnél át fogunk hallgatni, jó? Majd a végén megtudjuk az eredményt. Mit jelent egy régi hiedelem szerint, ha viszket a tenyerünk? Hosszú utazás vár ránk, pénzt kapunk vagy adunk ki, megváltozik az időjárás.
3: Második.
2: Hát a pénzes, igen.
1: Pénz. Jó, ezt tudtuk. Kövi. Miért nem tanácsos a babona szerint a lakásban fütyülni? Hú, ezt tudod?
3: Én ezt nem is tudtam.
2: Valami olyasmi, rémlik, hogy a szerencsénket elfütyüljük, kifütyüljük, Jézusom. Valami ilyesmi.
1: Elfütyülöd a szerencsédet.
2: Igen, ezt egyszer olvastam valahol.
3: A memória, tessék. Igen?
1: Hallod, mert oda vonza a vihart.
2: Akkor mindenki kezdődik, hogy mosra kellene a kellene.
3: Az egész ország egyszerre most.
1: Nekem gyanús a B, mert felébreszti a ház szellemeit.
3: Hát az is lehet.
1: Vagy C, mert kifütyülhetjük a pénzt és a szerencsét.
2: Na ez.
3: Hát akkor, hogyha emlékszik rá a kedves úr.
2: Nem tartom, meg hát nyilván nem hiszek benne, de olvastam.
1: Jó, megyünk tovább. Mit jelezhet a fül csengése vagy égése a népi hiedelem szerint?
3: Szid valaki.
1: Tényleg.
2: Hát beszél, igen, szídja valami, igen, ilyesmi.
3: Nekem sűrű.
1: De jó, hogy
3: vörös a fülem.
1: Nekem fogalmam nem volt erről. Vendég érkezik külföldről, valaki beszél rólunk, vagy másnap esti fog az eső, de akkor semmi meteorológiai nem történt eddig még a babona szerint.
2: Aha, igen, tehát valaki tovább beszél
3: lehet,
2: rólunk.
3: Hogy ezért nem esik.
1: Miért nem szabad egyes babonák szerint a táskát a földre tenni?
3: Uh-huh. Elveszik a pénzet.
2: Így van.
1: De ebben mi lehet a logika? Az, hogy leraktad, nem figyeled, és elviszi a tolvaj?
2: Fogalmam nincs. Nem is tudom, ki szokta. Van az ismerésem között valaki, aki ezt mindig mondja. Nem tudom már kicsoda.
1: Tényleg van
3: Andi,
1: ilyen?
3: Andi például ezt nagyon, nagyon tartja.
1: De micsoda?
3: Én is rá szoktam szólni másra, de ő nagyon. Tehát, hogy
1: nekem max annyi, nem akarom belerakni a kozba, de most én ma is leraktam a táskát, és akkor mi elmehet tőlünk a pénz?
2: Igen.
1: A veszekedés is van, meg váratlan vendég megint.
2: Nem.
1: Mit tanácsol a babona, ha indulás után valamiért vissza kell mennünk a lakásba? Kitit, ezt tudni fogod?
3: Igen, várni kell, és le kell ülni, vagy nem tudom, hogy kell-e leülni, de hogy várni kell.
2: Tükörbe kell nézni szerintem. Nekem az, igen.
1: Szerintem meg rá kell ülni a tükörre.
3: Bárhol is legyen.
2: Gyorsan rápattansz, így van.
1: Megnézed, mi van ott lent.
3: Na igen.
1: Te ezt olyan szögben ritkán látod.
2: Szerencsét okoz. És még lősz egy ilyen indokolatlan szelfit is.
3: Ja.
1: Na jó, mondom, mik vannak. Üljünk le egy percre, vagy nézzünk bele a tükörbe. Eléggé jól lefettétek el szerintem.
2: Na.
1: Vegyük le a cipőnket, majd húzzuk fel újra, ezt tetszik amúgy. Ígyunk meg egy pohár vizet az ajtóban.
2: Hát a cipő is kell, de az nem a babona miatt, az azért, hogy nem visszük be a koszt.
1: Jó, akkor megjelöljük az át. Ja. És ebben mi a logika? Üljünk le egy percre azért, hogy gondoljuk át, hogy nincsen más is, amit elfelejtettünk?
2: Én nem tudom ebben mi a logika, sose értettem.
3: Nem, szerintem idézőjelesen így hatástalanítja ezt a visszajövetelt meg, hogy elindultál, és közben vissza kellett. Nem tudom, mindegy.
1: És mi a lényeg a tükörnek? Hogy nézd bele, hogy te mekkora lúzer vagy, hogy...
2: Nem, nézd meg, hogy milyen atom jól nézek ki ma is.
3: És csak ezért jöttél vissza.
2: Milyen szerencsés a világ, hogy ezt láthatja. Hát így.
1: Közben olvasd már be, a Mónika írt egyet, addig én végigörgetem még egyszer, mert a drága kvízünk menet közben kilépett.
2: Új évkor férfi lépje át a küszöböt elsőnek.
1: Tényleg.
2: Na hát a Madonnánál ez évtizedeken át működött.
3: És ha nincs férfi a háznál,
1: akkor mi van? Borsznál? Ott összezavarodik a babona.
3: Ha nincs férfi a háznál, kérjen meg a szomszédot, vagy mi?
1: A jó szerintem simán benne lesz. Oké, azt nézem, hol tartunk babonák szerint esként földre.
3: Azt már túl vagyunk, igen.
1: Tudom, csak visszalépett ez a drága. Vissza kell mennünk a lakásba,
3: igen,
1: le, itt tartottunk. Jó,
3: igen.
1: Hirdetés átugrással. Tök jó, nyilván arra megy, hogy tudatosítson bennünk sok mindent. Mit jósoltak a régi családi hiedelmek az egymást keresztező késekhez?
2: Ah, veszekedés lesz.
1: Tényleg?
3: Figyeld.
2: Nem hallod? Tartom a babonákat, de ismerem.
1: Tudod?
3: De érted?
2: Mert okos vagyok, ennyi. Hát most ne az, hogy nem hiszek
3: ez
2: benne, attól
3: még ismerhetem. Ez a memória, nem hiszem el. Most már valahova elküldelek valamilyen kvízizébe, csatába.
2: De ezt fejből lesz. Nem tudnám megmondani, csak így, ha felvetődik.
1: Vendég érkezik, veszekedés. De be is ugrana? Tehát, hogyha látnál keresztbetettevő eszközt, ez úgy előjönne a passzív tudásból?
2: Nem, csak így, hogyha ilyen körül, így. Mert hogy én ezekről úgy olvastam.
1: Oké, ezt is tudod? Miért tartották bal szerencsésnek a fejjel lefelé fordított kenyeret?
3: Na, ez nincs meg.
2: Az is, de szerintem az is valami ilyen pénzes anyagias talán, hogy valami anyagiból szerencsét hoz, vagy ilyesmi.
1: Nem az a baj vele, hogyha a macskára kötöd, akkor nem tudja, melyik felére essen?
2: Igen,
1: hogy van a vajas kenyeret kötöd a macska hátára, akkor a szíves.
2: Az örök mozgót.
1: Örök mozgó, igen. Talán, hogyha még fekete is. Az van, hogy mert úgy gondolták, hogy gyorsabban kiszárad, B, mert ettől hamarabb megromolhat a liszt, C. Jó, hát ezekből könnyű, mert a kenyér a család jólétét és a mindennapi biztonságát jelképezte.
2: Na, valami ilyesmi. Nem,
1: és akkor megfordítod a jólétet, vagy kvázi
2: figyel házra. Igen, így van. Igen.
3: Milyen anyagias babonák van?
1: Az összes babona
2: minden
1: arra
2: a pénz
1: megy.
2: Körül forgat, érted?
3: Most csalódtam.
2: Csak a pénz meg a csajok.
1: Tegnap ettünk lencsét. Mindig csak szilveszterkor eszünk lencsét, de tegnap ettünk, de finom volt, csülöklében.
3: Akkor...
1: Miért kerül sok családban lencs az újévi asztalra? Na, ezt tudom.
3: A pénz.
2: Na jó, hát ez igen.
1: Ezt mindig tartottunk, bőséget és pénzt.
3: A pénz.
2: Megint a pénz.
1: Mit jelent a hagyomány szerint, ha valaki elkapja a mennyasszony által eldobott csokrot? Hamarosan ő is férjhez mehet, egy éven belül elköltözik, szerencséje lesz a munkában, férjhez mehet, jelöltük, kaptál már el csokrot?
3: Várjál, nem. Hát, Andi? Mondjuk látszik is.
2: Látszik is.
1: Andi?
3: Nem tudom.
1: Küzdjetek jobban. Az a helyzet, hogy 10-ből 10-et tudunk.
2: Oh.
3: Komolyan.
1: Nem ezt vagyunk bónások, de mindent betartjuk.
3: Igen, amúgy de most ezt... a Mónikáért nem olvastuk amúgy föl.
1: De
3: mondtad arról, hogy
2: én elolvastam.
3: Igen, igen.
2: Férfi lépjen be a küszöbben.
3: Ja, ja, tényleg.
1: De ez bármikor, nem?
2: Neked is ezt kívánjuk. Új évkor.
3: Tudod, ilyen hamar elfelejtettem.
2: Minden hónap elsején.
1: És na volt futár. Ezt a lencsés dolgot, ezt mi tartjuk. Már hogy ha egy babona van, igen, amit úgy tényleg, akkor az a lencsen állunk. Az mindig meg kell, hogy történjen. Ha valahol olyan helyen vagyunk, ahol nincsen, mert ilyen nyaralási és akkor megveszünk a konzerv lencsét.
3: Nekünk vicces volt, mert Andival tavaly ugye együtt szilvesztereztünk, meg szüleinkkel, mindegy, és amikor visszamentünk a bulikáról haza, akkor tartottuk ezt a spanyol szokást, hogy ezt a 12 szőlőszemet ugye így éjféltől kezdve megeszed az asztal alatt.
1: Micsoda?
3: És gondold el, ahogy bemászunk mi ketten, és mint a hülyék kettük.
1: Indulj messzebbről, mert ez nekem nincs meg. Tehát kell, hogy legyen 12 szőlőszemed?
3: Igen.
2: És igen, mert csinálsz? Ez minden egyes hónapot jelképez.
3: Így van, és akkor... és ahogy eljön az éjfél, úgy, hát nyilván a gongot azt nem hallod, de hogy gyorsan meg kell enni azt a 12 szőlőszemet.
2: Ez is a jólétről szól.
1: Mazsolával jó?
2: Hát akkor ilyen
1: asszott
2: pénzed lesz.
1: Asszott évünk lesz.
3: Hát mondjuk ezt, ja, megehetted volna így, mert látszik így az asszály, de...
1: A nép összepárosított dolgokat, hogy mit tudom én, ha megcsókolom a kéményseprőt, akkor szerencsém lesz.
3: De neki meg kell a gombját.
1: Ja, az kell?
3: Dörzsölni, nem?
1: Meg kell nyalni a gombját.
2: Hát figyelj, Kitty! Nem tudom, hogy a kéményseprők mennyire közvetlenek.
1: Dörzsöltél már kéményseprőt?
2: De szerintem, ha máshol dörzsölöd meg, lehet, hogy az sem veszi zokon. Ha mi dörzsöljük meg máshol, az már lehet, hogy inkább zokon veszi.
3: Panna írja. És ez nem lesz kormos. Igen,
1: Panna írja, hogy körbesöprés. Ú, ezt ja, nekem mondták, igen, lányok meg, hogy asztal szélére, sarkára nem ülsz, hogy valami
3: igen,
1: ilyesmi.
3: Mert nem mész férjhez, igen. Igen. Én soha nem ülök. Na mondjuk ez, tényleg babonás vagyok.
2: Na, amúgy. Most kiderül is.
3: Tényleg.
2: Azt se szereted, ha körbesöpörnek?
3: Nem.
2: És a körbe porszívóznak? Körbe szívnak.
1: Nekem volt egyébként olyan lányismerősöm, aki kérte, hogy söpörjük körbe. Minél többször.
3: Tényleg?
2: Ugye nem akart férjhez menni.
3: És nem ment férjhez?
1: Nem. Működik.
2: Akkor működik a dolog, persze.
1: Működik. Akkor ilyen, hogy nem tudom, Roland, neked sósan főz a feleséged?
2: Ne, finoman főz.
1: Finoman
3: jó,
1: főz.
3: Szerelmes,
2: fizetett politikai hirdetést
1: hallottam. Itt a szerelem faktor, tehát most vagy dicséred a főzés tudományát, vagy azt mondod, hogy szeret.
2: Amilyen 13 éve vagyunk házasok, úgyhogy szerinted...
1: Figyelj, nálunk is tök jó otthon a Nokedli, a múltkor is ettem két szelettel.
3: Na és a 13-as szám, ugye?
2: 13-as? Nem. Na. Egyébként én abban se hiszek.
3: Azt amúgy én sem.
1: Ez nekem olyan fura, amikor kiadják a 13. emeletet, meg nincsen 13-as ülőhely, aha, meg ilyenek, tehát hogy az nekem furcsa.
2: És hotelekben például rendszeresen ez van, hogy nincsen 13. emelet, vagy...
1: 13. havi nyugdíjat ki kéne hagyni emiatt. Ez milyen nagy baj lenne.
2: És azért úgy gondolja, hogy bejelentenék, hogy bátor, eltöröljük, mert babonások vagyunk.
1: Micsoda indoklás. Nem, és ráadásul az a baj a legtöbb ilyennel, hogy amire azt mondjuk, hogy a szerencsét hoz, az másnál meg szerencsétlenség. Tehát ez full össze-vissza van, aki a 13-asra esküszik. Hozzunk össze egy ilyen mega gigababonát szerintem. Mit tudom én, 13 fekete macska a kéményseprőről, létrájáról esik lefele esőben.
2: Közben valaki körbesöpri őket.
1: Egy lerakott táska mellett.
2: Igen, ott vannak a kések keresztezve,
1: amivel beleesik a macska, és még a kenyér is fejjel lefelé van. Beindult a fűtés egy panelházban.
2: Szerencsétlenek.
1: Vasi panelben történt a dolog, amikor harmadfokú hőségriadó volt, 40 fokban elindult a fűtés ebben a panelházban, a Váci Mihály utca 30-ból jelentkeztek egyébként, hogy probléma van, és hát ugye a szombathelyeknél nem olyan hirtelen reagáltak a központban, tehát az történt, hogy hétfőn este beindult a fűtés, az összes radiátorcső elkezdte ontani magából a meleget, még ehhez képest is, ami amúgy is van, és hiába tekerték le szerencsétlen lakók ott a kis tekerőt, akkor is ugyanúgy fűtöttek a csövek.
2: Atya úristen, szerencsétlenek. Hát gyakorlatilag szaunák voltak a lakások.
1: És képzeld el, fölhívták ott a központot, hogy azonnal csináljanak valamit, mert hogy ezt nem lehet elviselni a nagy hőség miatt, és akkor mondták, hogy hát majd hamarosan majd küldenek valakit, és akkor mondták, hogy nem, most küldjenek. Volt olyan, aki idős néni klíma nélkül, fűtéssel, bekapcsolt fűtéssel és kiskutyával próbált átvészelni, és kedd délelőtre elhárították végül a problémát, de senki nem magyarázta meg, hogy mi is történt itt valójában.
2: Atya úristen.
1: Na de hát... ezt hogy csinálják? Már hogy ugye az van, nem? Hogy itt ilyenkor elvileg nem állnak állnak készen fűtésre a csövek, tehát hogy az télen is egy hónap még átállnak, meg beállítanak mindent. Ez hogy lehet?
2: Hát lehet, hogy még a szakembereket is meglepte a rendszer.
1: Igen, de közben meg az is benne van, mit reagált a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., hogy benne van a hiba, tehát olyan nincsen, hogy valami nem hibásodik meg, és itt azt mondták, hogy jelen esetben a mechanikus elzáró szerkezet hibásodott meg, ezért az extrém külső hőmérséklet hatására a gravitációs áramlás útján a melegvíz sűrűsége kisebb, mint a hideg, és úgy beáramlott. Tehát benne van a rendszerben, hogy hiba történik, de ez egy milyen szerencsétlen egybeesés.
2: Még jó, hogy azt nem mondták, hogy ingyen szauna, a szolgáltatást majd kiszámlázzuk a következő hónapban.
1: Az milyen lenne, hogyha a fűtési költségeket most itt meglátták a számlán, hogy jó, föltekerték a fűtést? Nyáron, amikor amúgy is nehezebben kezeljük?
2: Milyen kis huncut lakóközösség? Már ennek meg lesz az ára.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: Milyen gyorsan elszaladt ez a hét, ugye? Szevasztok, jó reggelt! Itt vagyunk 4 perccel mindjárt 5-tel fél hét után, és hát péntek van, úgyhogy tényleg belecsapunk most már a hétvégébe, mondjuk így.
3: Nekem már tegnap péntek volt, nem tudom miért, de úgy lehet, hogy a meleg idő miatt, vagy amiatt, mert a napnak olyan volt a húzása, de valamiért én ezt már szombatként élem meg.
2: Hát meg valahogy az egész nyár ilyen, nem? Tehát, hogy ilyen lazább, kevesebben vannak az utakon, majd erre nyilván kitérünk, meg valahogy van egy ilyen feeling az emberben így folyamatosan. Hát nem azt mondom, hogy olyan, mintha konstant szabadságon lennél, mert ha dolgozol, akkor nyilván nem, de hogy mégis egy picit lazább.
3: És mit szóltál a szelecskéhez? Ma reggel, mikor kinyílt a garázskapu, akkor ilyen csítoszhoz zacskók röpködtek be a garázsba.
2: Az azért úgy romantikus lehetett a maga módján.
3: Én kis forgószél, ilyen Dorot is ózós volt az érzés.
2: Aha, és akkor így körbenéztél, hogy akkor a bátog ember merre van, meg hasonlók?
3: Igen, de sehol nem találtam, szerintem már elvitték és leadták a mételepen. Na mindegy, tegnap életet mentettem, képzeld el, odahaza, sikítások, női sikolyok hallatszódnak, én nem vagyok a szobában, ezért meglep, és egyszer csak az hangzik kifelé, hogy Uram Isten, mekkora pók van itt, Ádi, segíts! Be is mentem a szobába, és kiraktam a tücsköt. De tényleg nagy volt, tehát ugye az nem kérdés, de hogy tegnap így életet mentettem, úgyhogy ma nagyon büszke vagyok magunkra, és magamra is elmentem közstrandra.
2: Közstrandra? Használja valaki még rajtad kívül ezt a szót, hogy közstrandra?
3: De képzeld el, hoztak egy ilyen rendeletet, hogy nálunk a kerületben 17 óra után ingyen lehet strandolni. Ez nagyjából azt eredményezi, hogy így fél négyzetméter jut egy ember a medencében, és megmozdulni nem tudsz.
2: Hát igen, ez ilyen. Egyébként az jutott eszembe, az ugye klasszikus vicc, gondolom ismered, hogy tegnap megmentettem egy nőt a nemi erőszaktól. Hát de hogyan? Uralkodtam magamon.
3: Nem ismertem.
2: Én kire kell nézni.
3: Nem ismertem, de hogy így a saját életedből már korán reggel hozol példákat, ez mindenképpen épít engem is, és a műsort is. Egyébként most így a dögmelegből egy picit visszalépünk, de az a durva, hogy odakint már jelehető, odakint már friss a levegő, viszont ide bent az épületben, tehát hogyha kimész a folyosóra, akkor még mindig egy ilyen kánikulás szauna érzést élsz meg.
2: Hát igen, tehát azért épületen belül egy ilyen alapos átszellőzés, vagy átszellőztetés, azt szerintem mindenhol jót tesz a mai napon. Már csak azért is, mert hogy egyébként azt nézem, hogy 31 fok lesz a maximum.
3: Azért az se rossz.
2: Hát az nagyon jó. Az kifejezetten kellemes, különösen mondjuk az elmúlt napok ilyen 38-39-40 fokos csúcsához képest.
3: Nálam amúgy 33.
2: Hát 33? Uh-huh. Hát nem tudom, te mit nézel itt? 31. Figyelj, 33-at én vasárnapra látok. Vasárnap a Gyémánt fürdőben leszünk Tatabányán, strandturnén. Úgyhogy a 33 fok, ragyogó napsütés, az teljes mértékben ideális. Tessék velünk strandolni, tessék velünk bulizni, élő DJ szettek, mert hogy ráadásul kettő DJ is lesz, kint lesz a DJ Bóli, meg kint lesz a Zimmerer, úgyhogy ők fognak egymás után játszani, parádés hangulat, viszünk nyereményeket is, lesznek helyszíni játékok, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól fogja érezni magát mindenki.
3: Közben nézem, Mónika, jó reggelt kíván, szép jó reggelt nektek, fiúk, legyen csodás napotok, többen is itt vagytok már velünk, és van, aki az útinformációkat is megosztja, amúgy én azt tapasztaltam, hogy rend volt, béke volt, még kávézni is volt időm megállni. Gyula mit ír azt, hogy haló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassú haladás, kamionok mindenhol is, mindkét irányban nagy forgalom és hosszú kocsisor, balesetmenteset. Herceghalomnál az M1-en Hegyeshalom felé áll. Lehet, hogy én azért láttam mást, mert én ma 5-re jöttem.
2: Mondjuk igen, tehát azért hajnali 4 és 5 között.
3: Csak megszokás, nagy úr, tehát már csak elmondom, mit láttam.
2: Durva lenne, hogyha akkor így jelentős forgalomba futnál bele.
3: Ha akarod, ezt is elmondom, hogy tegnap a 11. kerületben milyen volt a forgalom.
2: Ez mindenkinek nagyon-nagyon hasznos információ lenne. Köszönjük szépen.
3: Multidéző forgalom jelentés.
2: Multidéző, igen, na, azt mondjuk tekintsünk a jövőbe. Egyébként ma nagyon rendhagyó nap lesz itt a rádióban, úgyhogy ha valaki nem szeret minket, akkor szarnapja lesz, na. Mert hogy nem lesz a Tomi, úgyhogy egész nap minket fogtok hallani, de lesz a Tomi délután, mert ugye a charterben egyébként lesz, de csak ott. Tehát, hogy a koktélban nem, ma így alakul az ő napja, hogy nem tud jönni koktélozni.
3: Ráadásul ez egy ilyen kan nap lesz, vagy kantár. Kinyitjuk a kantárunkat.
2: Uh-huh. Ez jó, csak ez nem olyan kantár, mint a Magic Mike, tehát ne úgy képzelje el senki.
3: Nem, ez nem vizuálisan, ez audióban lesz olyan, mint a Magic Mike.
2: Oh! Tehát olyan lesz hallani, mint a Magic Mike-ot látni?
3: Igen, tehát most a fülednek kell hinned ma. És képzelj minket olyannak, ahogy tetszünk.
2: Jó, Ez egy jó opció.
3: Mindenkinek nézzünk ki úgy, ahogy tetszünk. Igen, legyen ez ma.
2: Kár, hogy ezt a feleségeinkkel nem tudjuk eljátszani, pedig mennyire boldogok lennének. Na igen, szóval az lesz, hogy 6-tól 10-ig Buenos Morgan, eddig ugye semmi rendhagyó, így szokott ez lenni. Aztán a koktél első felében, a picivel nagyobbik felében, most ezt nem fogom kimatekozni, de 60%. Szóval 60%-ában jön Ádi, ugye?
3: Oké, tehát akkor én rakom bele a szirupot, meg én rakom bele az alkoholt, és te majd higítod valami gyumilével?
2: Én leszek a higítás, az a higíta, az egy jó kapus volt. Szóval, hogy 10-től 1-ig Ádi keveri a koktélt, aztán 1-től 3-ig én, és akkor még nyilván rádobom a beatet, a délután ritmusát, és 3-tól 5-ig, és onnantól kezdve meg megint a szokásos, mert 5-re azért már be tud érni a Tomi, úgyhogy 5-től hozza majd nektek a chartert, este 7-től pedig természetesen jön majd a charter, ugye szokás szerint ESB-vel így péntek esténként. Úgyhogy így alakul a mai napunk, picit tehát rendhagyó lesz, és ne felejtjétek, hogy vasárnap pedig nem lesz zicser, nyilván ez most tömeges pszichózist és sírást jelent mindenki.
3: Kihagyod ezt a zicsert.
2: Ám de helyette és cserébe lesz strand turné.
3: Na és Gyulának megjön a holnaptól a 2 hét szabadság, úgyhogy lehetséges, hogy egy gyémánton kezdi veletek.
2: Az nagyon jó. Gyere.
3: Hova mész, Gyula?
2: Gyere, Gyula, strandoljunk együtt egy jót. Nem mondom, hogy majd az én habtestemet lehet feltétlenül megcsodálni a hullámerencében, mert ugye dolgozni megyünk, de hogy nagyon klassz nyereményekkel érkezünk, az biztos. Egyébként meg kitől fogunk útinfót kapni, hogyha nem lesz Gyula?
3: Nem tudom, szerintem amúgy küldhetne onnan, ahol nyaral, mert ez nem kifogás, hogy elmész nyaralni, tehát akkor lehet minket vinni ilyen online zsebben, mobil lesz nálad. Tehát hallgass minket és írd meg ott, ahol nyaralsz, mi a helyzet az utakon.
2: Így van, tehát hogyha a Fülöp-szigeteken nyaralsz, akkor is írd meg.
3: Ha Pécsen, akkor is.
2: Ennyi. Te tök mindegy, hogy a időeltolódás se számít. Tessék kiszámolni, mikor van reggel 6.
3: A Táti Butha ír nekünk. Tóth Péter, tegnap felavattuk. Szép jó reggelt kívánok, a mai bölcsességem a mai napra. Sikeres ember az, aki szilárd alapokat tud építeni azokból a kövekből, amelyeket mások haigálnak rá.
2: Így van, vagy esetleg egészen jól működő kőműves. Tehát még ez lehet a B opció, nem Péter? Ezt még el tudom képzelni.
3: És valahogy ezekből meg is lehet élni, nem?
2: Abszolút, igen. Na, fú, Gyula nagyon beindult. Nagyon itt van.
3: Nyaralás előtt ne viccelj már, hát olyankor vagy a legfickósabb.
2: Hát,
3: jó, már nem csak aki, úgy lehet fickós valaki.
2: Én kostas. Na, szóval, igen, itt valami TikTok videót is küldött nekünk, ugye? Szóval észrevettem, hogy nyaralás alatt, ha lecserélem a kávét narancslére, mennyivel boldogabb és nyugodtabb vagyok. A dokim szerint a természetes cukor miatt van. Szerintem a vodka miatt.
3: Hey, szép! Szép
2: jó,
3: megoldás.
2: Azt nem sejtem, hogy Gyulának milyen hangulatban fog telni a nyaralása.
3: Vidám lesz, de akkor autóban ne ülj, csak érd meg, hogy mi van körülötted.
2: Amit látsz. Na, és hogy mivel foglalkozunk itt a mai reggel során, kérem szépen, hát nyaralási anomáliákat biztos, hogy hozunk nektek, mert hogy hát van egy olyan, erről sokat lehetett olvasni amúgy az elmúlt napokban, hogyha valaki nyomon követte a híreket, csődbe ment egy utazási iroda, és hát magyarokat is vittek népszerű balkáni tengerpartokra, például azt, hogy Montenegróba utaztak velük nagyon-nagyon sokan, úgyhogy körbejárjuk egy kicsit, hogy mit tehetnek a károsultak.
3: Én nem is tudom, hogy hogyan lehet eltűnni így. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ennél azért jobban követhető az, aki mondjuk egy ilyen több milliós nyaralást leszervez. A másik strandi anomália, az pedig egy strandbelépő sztori lesz, amivel szembe jöttem, és gondoltam, ezeket összeszervezem. Képzeld el, hogy a strandon, aki a belépőt árult, ő elvárta a borravalót. Na?
2: Az egyébként egy érdekes dolog. Hát figyelj, hogyha kellően dekoratív ifjú hölgy árulja a belépőket, akkor lehet, hogy ő kap.
3: Vagy napi több jegyet veszel, nem?
2: Mondjuk kivéve, hogyha az asszony veszi a jegyet, mert akkor ő csak azért se ad neki.
3: Vagy akkor igen, akkor valami másfajta kedvezményt kell igénybe venni. Amúgy én kitaláltam ilyeneket tegnap ott a strandon, tehát amikor mondták, hogy 17 óra után, aki a kerületben lakik, az ingyen mehet be, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy lehetnének ilyen egyéb napok is, hogy mit tudom én, csúnyák napja, és akkor csak a csúnyákat beengedik ingyen.
2: Egyébként ez azért jó, mert hogy ez egy ilyen fordított body shaming, tehát hogyha valakit nem engednek be, akkor az büszke lesz rá, mert szépnek érzi magát.
3: Pontosan. Vagy lehetne. Lehetne, és kinek nem inge ne vegye magára, lehetne a kövérek napja, amikor megcsinálhatnánk azt, hogy nem mehetnek be kigyúrt, meg szép emberek a strandra, csak olyanok, akik testesebbek.
2: De hogy honnantól számít, tudod? Tehát, hogy egy pici pocak az mi, az fél ár? Vagy, tehát, hogy...
3: De igen, ez alapján megszabhatod a dolgot.
2: Ilyen százalékra ránézésre?
3: Én kilóra nyomnám.
2: Ja, értem. Hát az megint csak nem jó. Hát most figyelj, valaki olyan magas, mint te, annál a, mit tudom én, a 80 kiló az egészen más jelent, mint ha valaki akkora, mint én.
3: Jó, akkor kiló magasság. De várjál, van valami ilyesmi, hogy
2: százalék.
3: Mennyit szorítasz ki a vízből?
2: Nem ilyen testzsír százalékra, vagy hogy mérnéd?
3: Hát nagyjából igen, mert annyi helyet foglalsz el a medencéből.
2: Uh-huh. Jó van, addig örüljünk, amíg nem jut valami vezetői pozícióhoz, bármilyen élményfürdőben is a Rédlő kolléga, mert onnantól kezdve eléggé tré lenne minden egyes ilyen nyaralás, meg strandlátogatás. Na hát ez lesz az egyik, a másik, amivel pedig foglalkozunk, hozzuk nektek majd sztároknak a valódi életkorát.
3: Te mennyire vagy jó ebben, mert nekem ez az életkor satszolgatás eltalálás, ez egy nagyon gyenge pontom, nem szokott sikerülni.
2: Nem, az a baj, hogy nekem se. Úgyhogy ez egy vicces játék lesz, készültem egy pár celebbel, egy pár hírességgel, hazai frontról is, meg külföldi frontról is, és hát ha nekem kellene, akkor hát nagyon, nagyon ilyen tágkeretek között tudnék csak gondolkodni.
3: Jó, majd én is hoztam jó párat, kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogjuk tudni ezeket, és belemegyünk ezekbe a számolásokba, számokba, de az is nagyon érdekes, hogy volt ilyen tévés vetélkedő is, nem tudom, az neked megvan-e, amikor valaki ott volt a képernyőn, és megjelent, és meg kellett mondani, hogy hány éves, ott is nagyon-nagyon mellé tudtam lőni, és ahol még nagyon mellé tudok menni, az ázsiaiaknak nincsen kora.
2: Ja, hát az tényleg lehetetlen megsacolni, de...
3: Mondom, meg Madonnának, tehát ez a kettő.
2: Hát persze, meg Cher, tehát hogy aki gumibabává műtette magát. Egyébként meg a másik, hogyha elmész egy diszkóba és megnézed a fiatal lányokat, hát ugyanez, tehát hogy azért tényleg? Ott is. És hát igen, ott azért az egy veszélyesebb mutatvány szerintem.
3: Mert oké, egy fát félbevágsz, és akkor megnézed, hogy hány körgyűrű, de ezt nem tudod megtenni emberekkel.
2: Nem, ezt nem, és mondom...
3: Próbáltam, tudom.
2: És mondom, hogyha elmész egy ilyen szórakozó helyre, akkor ránézel a csajokra, és gyakorlatilag a 15-től a 30-ig, vagy 35-ig, hát de bármi lehet.
3: De tessék, most behoztam egyet. Megnézted őt? Te tudod, hány éves Madonna?
2: Hát 70 körül.
3: Én azt hittem, hogy egy 80.
2: Dehogy is, ne.
3: 69, hiszed azt? Hát tök fiatal. Hát én azt hittem már, igen, 20-30 éve konzekvensen 80-nak néz ki.
2: Madonna, egy jó 69?
3: Tök lehet, hogy
2: mondtam,
3: ez a kedvenc éve.
2: Nem, a Cher, aki ahhoz, ilyen 80-as.
3: 80, igen, de ahhoz képest eléggé nehézkesen mozog meg ott az a kis kocsin a pufifozisták mögött előadó dala sem volt egy nagy vasszizdasz.
2: Hát szerintem azért tették mellé a Ronaldót, bármint az igazi Ronaldót, a pufi Ronaldót, meg a Ronaldinho-t, mert mellettük meg a Madonna is egészen szép.
3: Aha. Olyan darabosan mozgott.
2: Hát jó van, lehet, hogy mozogni a két brazil srác még jobban tud, Ronaldinho ő fixen.
3: Olyan aranyosak voltak, mint az ilyen óvisok. Jól lakott óvisok.
2: Egyébként az a durva, hogy a mai brazil válogatott, lehet, hogy még mindkettőbe is férne.
3: Lehet ez a cím egyébként, hogy a jól lakott óvisok és a guminő. Ha megnézed ezt a képet, akkor...
2: Akkor igen.
3: Akkor nagyjából ez jön, vagy a matrac.
2: Igen. Meg azt hiszem talán a trollfocisok hozták le, hogy ha a gyerekem megkérdezi, azt fogom nekik mondani, hogy ő volt a Soho Party, vagy ez volt a Soho Party.
3: Vagy a bestiák. Nem a bestiák, a guminő. Ha megnézed ezt a képet, akkor...
2: Akkor igen.
3: Akkor nagyjából ez jön, vagy a matrac.
2: Igen. Meg azt hiszem talán a trollfocisok hozták le, hogy ha a gyerekem megkérdezi, azt fogom nekik mondani, hogy ő volt a Soho Party, vagy ez volt a Soho Party.
3: Nem a bestiák szépek, nem?
2: Ők szép.

0: Egyébként azért ezt meg kell hagyni, hogy a az még vitatárgyát képezi, hogy a Szikora Robinak érdemes volt-e feladni a dobolást az éneklésért, de hogy a gidák terén kifejezetten jó az ízlése, az 100%.
1: Az biztos, azt nem tudom, hogy van-e egy ilyen gidagyűjtőhely. Tehát, hogy aki már nem gidul, az összegyűlik-e valahol.
0: Vagy hogy egyáltalán hogy keresi a gidákat a Robi? Tehát, hogy felad apró hirdetést? És ha igen, akkor abban mi szerepel? Mik a kritériumok? Mik az elvárások?
1: Te hogy csinálnád?
0: Hát figyelj, én egyébként ilyen, miért nekik táncolni kell, ugye? Mert tehát én tánciskolák környékén keresném.
1: Ez mondjuk nem hülyeség, vagy Zoltán Erikától kérni. Ő lenne a...
0: A casting, ő tartaná?
1: Igen, majdnem mondtam rá egy rosszabb szót, de igen. Ő lenne, aki gyűjti nekem a lányokat. Az a kérdés, az eléggé creepy, nem? Hogyha itt bemész a spárba és odamész egy jó csajhoz, hogy lennél a gidám?
0: Ha valaki kipróbálja, videózza le és küldj el. Mi nem merjük bevállalni. De ti nyugodtan csináljátok.
1: Még jó, hogy jó kapcsolatban vagyunk a rendőrséggel. Jó, ezek lesznek ma, és péntek lévén azért a mai napon is megbélyegezzük egymást, felírunk egymás homlokára neveket, és ki kell majd találnunk, hogy ki kicsoda, ezt is lejátszuk természetesen ma.
0: Így van, jön a Ki vagyok én játékunk is. Nektek pedig, ha van közlekedési infótok, vagy bármi egyebet üzennétek, SMS és Viber számunk 0620 978 9785.

főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgel. Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédül Ádámmal.

0: segítünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
5: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a tbusz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Buenos Morgán, jó reggelt kívánok, a 7 órás híreket hallják. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Esztergom városa a párkányiakat támogatta. Jövök már is a részletekkel, ezek tehát a hírek. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, és jövő keddig lesz érvényben. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. A korábbi fővárosi napi rekord 37,8 Celsius fok volt 2012-ben Budapest belterület állomáson. A korábbi abszolút fővárosi melegrekordot pedig egy napja Budapest-Újpest állomáson regisztrálták. Érdekesség, hogy a Kékestető még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Korábban ott 2007. július 20-án 31,4 Celsius fokig melegedett a levegő. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán tegnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alexandra Szofronijevics, szerb közlekedési miniszter. Vitézy elmondta, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonatbefolyásoló rendszer véglegesítése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Esztergom megyei jogú város önkormányzata 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Párkány városának a júniusi tűzben megrongálódott Barta Gyula galériának és a Danubius mozinak otthont adó történelmi épület felújítására és helyreállítására. A mostani mintegy 6735 eurónak megfelelő összeg eddig a legnagyobb adomány, amely a tűzesetet követően megnyitott nyilvános adománygyűjtő számlára érkezett. A helyreállítást ugyanakkor számos magánszemély, vállalkozás és önkormányzat vezető is támogatja. És végezetül sport, a Debrecen 3 gólos vereséget szenvedett a dán Köbenhavn csapatától csütörtökön a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek 3. fordulójában, így jelentős hátránnyal utazik a koppenhágai visszavágóra. A visszavágót jövő szerdán rendezik, a párharc továbbjutója a finn Inter Turku és a liechtensteini Vaduz győztesével küzdhet meg a főtáblára kerülésért.
0: Időjárás.
1: Nem lesz tartós a hétvégi felfrissülés, jövő héten visszatér a forróság. Szombatra 29 és 34 fok közé mérséklődik a nagy meleg, ám jövő héten újra 35 fok fölé megyünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Hihetetlenül szép reggelt kívánunk Hello. Mindenkinek. 7 óra 4 perc van, péntek, és kezdjük a Buenos Morgan második óráját. Kezdésként rögtön egy gratuláció, így innen az éteren keresztül Rózsahegyi Borinak, a TSC Geotech versenyzőjének, aki az U20-as atlétikai világbajnokságon negyedik helyen zárt 627 cm-es ugrással a távolugrás versenyszámában. Úgyhogy Borinak gratulálunk, ez minden idők legjobb magyar eredménye női távolugrásban az U20-as világbajnokságok történetében.
3: Asztal! Tudod, mi jut erről eszembe? Az állatkertben van az a homokozó, ami mellett ott van, hogy mekkorát ugrasz, és be van rajzolva, hogyha mit egy 2 métert ugrasz, akkor te gepárd vagy, hogyha 3-at, akkor nem tudom én mi, hogyha 20 centit, akkor szöcske, vagy meg vannak rajzolva, hogy mekkorákat ugranak az állatok, és én ott soha nem tudok 6 méternél többet ugrani.
2: 6 méternél?
3: Soha. Én az elefántot ugrom meg, amelyik nem tud. Vagy a csigát.
2: Ja, hogy ott úgy van kirakva, hogy amekkorát ugrasz, tehát, hogy akkora állat.
3: Olyan állat vagy, amekkorát ugrasz.
2: Ja, aha,
3: és akkor sorban vannak, csak nem emlékszem rá, hogy melyik állat mekkorát ugrik, és akkor hát én ilyen izé szoktam lenni, én valamilyen kis egyszerű hétköznapi állat, amelyik nem ugrik nagyot.
2: Férfiak pumákra szoktak ugrálni.
3: Ja, de nem mire ugrasz, hanem mekkorát, de értem.
2: Értem. Ha valaki érti a puma titulust, hogy az mégis mit akar jelenteni. Na, kérem
3: pumák,
2: szépen.
3: Mennyire állatosak vagyunk ma. Képzelem, ma reggel majdnem katasztrófa történt. Kijöttem otthon a lakásból, és tegnap Petra vezette utoljára az autót, és nála volt a kulcs, nekünk kívülről nincsen kilincs az ajtón. És képzeld el, kijöttem kulcs nélkül, és a kocsihoz nem tudtam lemenni, a lakásba meg már nem tudtam visszamenni, és 4 órakor nem kezdesz el csöngetni, mert alszik a kislányod. És képzeld el, bebizonyítottam, hogy bankkártyával nem lehet ajtót kinyitni.
2: És ez egy hülyeség, ne is próbálja meg senki. Közben azt látom, hogy igen méretes gebasz van az autópályán, az M1-esen. Elmesélem, mi történt. Jó?
3: Na mi?
2: Budapest felé a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben egy személygépkocsi lerobbant az átterelt sávban Herceghalom közelében. A műszaki hibás járműre koncentrálva egy személygépkocsi és egy kamion összeütközött a Hegyeshalom felé vezető sávon. A 29-es kilométernél így most egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Budapest felé a torlódás nagyjából 13 kilométer hosszú, Hegyeshalom felé pedig 5 kilométeres. Úgyhogy ma is behalt az M1-es, ma se próbáljatok arra menni, 1-es főút, de vélhetően az is mocskosul telített, úgyhogy vagy béreljetek egy privát helikoptert, vagy kerüljetek esetleg Székesfehérvárra, vagy Esztergom felé.
3: Ez elég komolyan hangzik, és mire ezt rendbe rakják, majd még az is egy idő lesz, ráadásul most reggel, na jó, 24 fok van, 33 lesz, szerintem egyszerűen hagyjátok ki ezt a napot.
2: Igen, tehát hogy így tessék fölhívni a főnököt, hogy bocs főnök, küldjetek egy fotót, az M1-es az gyakorlatilag egy 40 kilométeres parkolóvá változik szépen lassan, de legalábbis, hát így mondom, 13 kilométeres parkolás van jelen pillanatban Budapest felé, úgyhogy így én ma nem mennék dolgozni.
3: Ahogy ezzel kapcsolatban jöhetne már valami jó hír, valami olyan, hogy mit tudom én, felbontják, hogy 40 kilométeren van lezárva, tehát hogy itt valamit intézhetne a Dávidunk.
2: Felbontják a jegyességet?
3: Vagy a lezárás
2: a
3: legalább. De egyébként igen, az is működhetne szerintem, de valamit itt ki kéne most már találni ezzel kapcsolatban, mert tudom, hogy ennél fontosabb dolgok vannak, de annyira bírom, hogy van a Vitézi, meg van az öcsémnek a kisfia, és azt látom, hogy mind a kettő annyira ért és rajong a közlekedésért, vagy a közlekedéshez, hogy így párhuzamba tudom őket állítani, és azt látom, hogy mind a kettő annyira jól csinálja a dolgokat, úgyhogy lehetséges, hogy az M1-esre rá kéne az unokaöcsémet, a 3 éves ezit indítani, mert ja, megoldaná.
2: Akartam kérdezni, hogy hány éves az unokaöcséd, de akkor elárult.
3: Ez megoldja.
2: Figyelj, ez azért kevés, tehát ez a 40 kilométeres lezárás, ezt tudjuk jól, meg a munkálatok.
3: Aztán viszont néhány éve 8 volt a maximum. Tehát, hogy a 8-at hát lehetett egybe lezárni.
2: Viszont ami bosszantó, tehát például ennél az esetnél megint előjön az, amit én egyébként egyszerűen nem tudok megérteni. Tehát, hogy a műszaki hibás járműre koncentrálva ütköztek össze, tehát könyörgöm, az, hogy ott áll egy autó, azért az ne vonja már el annyira a figyelmedet, hogy azt elkezded bámulni, és nem figyelsz az útra. De hát ez, tehát érted? Tehát értem én, hogy katasztrófa turizmus, meg persze odafigyelünk, de basszus, tehát pláne amikor ennyire rossz a helyzet az M1-esen.
3: Van egy megállapításom, és van egy kérdésem. A megállapításom a következő. Van az a Waze alkalmazásban, amikor így kéri, hogy veszély. Hogy nem lehet, hogy az? Mert ugye, hogyha egy műszakhibás vagy egy oldalt álló autó van, akkor már úgy hívja fel a figyelmedet, hogy valami nagyon nagy baj van, lenézel a kis készülékedre és falba mész.
2: Szerintem a vészt nők programozták.
3: Ja, igen, ez a...
2: Mi veszély! Igen.
3: Veszély van!
2: Ne reagáljuk túl, gyerekek!
3: Itt egy busz.
2: Azt egyébként át kellene javítani szerintem is az applikációban, ez ne veszély legyen, hanem tényleg lerobbant jármű, vagy veszteglő jármű, tehát könyörgöm, csak a feliratot javítsuk már ki, mert ez, hogy veszély, hát látod, valakit beparáztat.
3: Pehjes sofőr. Na, a másik, hogy azért tudok olyan helyzetet mondani, amikor közlekedési balesetet okozol egy műszakhibás jármű miatt. És cáfolj meg, itt lesz a kérdés, hogy egyetértesz-e velem vagy sem. Ha az az autó egy ilyen hollywoodi filmes jelenetet képzelj el, mondjuk egy kábrió, aminek a motorház teteje fel van nyitva, és egy mélyen dekoltált, fiatal, csinos hölgy éppen pucsít, hogy megpróbálja megszerelni a dolgokat. Ütközöl vagy sem?
2: Vele? Vagy autóval?
3: Na, ez nagy kérdés.
2: Ugye ez a jó kérdés.
3: Ja, egyszer lenne egy ilyen hír, nem, hogy jó csaj miatt megállt az M1-es. Senki nem ütközik, csak mindenki megállt nézelődni.
2: Jó csaj miatt felállt az M1-es. Figyelj, megérteném.
3: Kinek teljesen, van a fejében?
2: Teljesen megérteném.
3: Na jó, minden esetre ez ma szerintem elásható, tehát hogy itt ma nem lesz megoldás, legalábbis délelőtt biztos, hogy nem, úgyhogy találjatok másik útvonalat, ha tehetitek, vagy végezzétek home office-ból a munkátokat, akkor is, ha buszsofőrök vagytok, vagy sebészek.
2: Fú, tehát, na, ja, igen.
3: Miért simán elmondod, egy jó sebész el tudja mondani telefonban a bent lévő ápolóknak, hogy mit és hol vágjanak?
2: Távgyógyítás, azt mondod?
3: Persze, nem olyan gyurcsokosan, tehát nem egy gerincműtétet otthonról, de ilyen apró műtéteket simán lenne a vigász otthonról.
2: Na, persze.
3: FaceTime van, már videózzák. Tegnap néztem Dr. House, tudom, hogy lehet ilyet.
2: Sőt, igazából csináld meg magadnak, nem? Tehát, hogy biztos, hogy van valami YouTube tutoriál.
3: Egy napos sebészet, hogy...
2: És megműtöd magad.
3: Na, a próbműtéteket oda az a...
2: Kasz.
3: Amúgy van az a típus. Apukám például ilyen. Tehát, hogyha ilyen kisebb beavatkozás van, akkor ezt megcsinálja otthon, és mindannyian szörnyűködünk.
2: Na, jó van. Szerintem lépjünk ezen túl. M1-esen gyorsan ránézek, hogy azóta frissült-e az információ. Nem, továbbra is ez van. Budapest felé 13
3: km.
2: Hát mit, hogy csodára? Hát én menthetetlenül optimista vagyok. Na. Tehát Budapest felé 13 kilométeres a torlódás, Hegyeshalom felé 5 kilométeres, a 29-es kilométernél ugyanis egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Mindenki kerülje el az M1-es autópályát, meg azt az élményfürdőt, ahol Rédl kolléga strandol. Ha SMS és Viber számunkat megjegyzitek, akkor oda pedig tudtok küldeni mindenféle egyéb közlekedési infót. 06, ja, meg időgében nem ültünk be. Üljünk már
3: te nagyon sietsz.
2: Én gondoltam, megyek tovább. Már horoszkópot várom.
3: Ja, az Gyulára hangoltam, ilyen nyaralósra vettem a dolgot, meg én is jövő héten megyek nyaralni, szóval ilyen nyári horoszkóp lesz. De azért kicsit üljünk be az időgébe, mert tök jó dolgok vannak így augusztus 7-én.
2: Így van, az ibolyákat például lehet köszönteni, mert névnapjuk van, együtt ünnepelnek a kajetánokkal, meg a Sixtusokkal.
3: Donatella is van.
2: De Donatella az szinte minden héten mindig van. Én nem tudom, miért van ennyi Donatella.
3: Hát rá van kattanva, meg is érthető egyébként, vagy érthető a kis csajra valaki, aki írja ezeket. Jó, szülinaposaink is vannak, kit említsünk. Mondjuk az Iron Maiden édekesét, 1958-ban Bruce Dickinson ezen a napon született.
2: Aztán 1960-as az a színész, akinek legalább 8 féleképpen ejtik a nevét Magyarországon. David Gyukovni, Dukovni, Dacsovni, Dakovni, Dukovni, mindenféle. Szóval az X-Aktárk és a Kalifornia sztárja.
3: Egyszer a Kaliforniának a szinkronjában dolgoztam. Én voltam az, aki szájra igazította a mondatokat.
2: Hát ez remek munka lehet.
3: Ilyet is lehet. 1975-ben született, na őt hogy ejtsem, Charlize Theron.
2: Aha.
3: Oscar-díjas dél-afrikai színésznő.
2: Aztán Sidney Crosby, kanadai égkorongozó, 87-es születésű.
3: Jó, ami itt van, és nekem érdekes, 1955-ben ezen a napon a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat a mai Sony elődjeként elkezdte árulni az első tranzisztoros rádiót, tehát 71 éve kezdődött meg az, hogy aztán később Walkman-nel sétáljunk, ma meg már ne is legyen semmi Sony eszközünk.
2: Voltak ilyen házasságkötések, Pogány Judit és Koltai Róbert.
3: Azt tudtad, hogy ők nem váltak el? Papíron.
2: Tényleg?
3: Aha, ennek most néztem utána, és tök érdekes, hogy ugye sajnos ők külön váltak, elvileg 35 év után költöztek külön, de papíron a mai napig házasok.
2: Na, érdekes, és Kimi Räikkönen, illetve Mintu Virtanen, ők a mai napig házasok, azt gondolom, ők nem váltak el. Na, aztán vannak mindenféle érdekes...
3: Sok mindenre jó a Finlandia.
2: Érdekes világnapok. A világítótorjok nemzeti napja van az Egyesült Államokban, az tök jó, hogy még ezt is megtartják.
3: Aztán a világ egyik legismertebb és elismertebb világnapját ma üljük, ma van a nemzetközi macska nap.
2: A boldogság megtörténik napja van, ennek az a célja, hogy ne titkold, ha boldog vagy. Oszd meg másokkal is. És ez nem az, amikor a két őrsikít a szomszédasszony este 10-kor.
3: És még egy kélyes nap. Csempész cukkinit a szomszédod verandájára nap. Na mit szólsz? Egyébként, hogyha a szomszédod cukkinit csempészne a verandádra, mire gondolnál?
2: Semmit, begyűjteném a cukkinit, és készítenénk cukkinis fasírtot.
3: Nyilván amerikai ünnep, és azért született már, hogy a kertészeknek rengeteg cukkiniük volt, és akkor ezzel lepték meg a szomszédot. Próbálnád meg ugyanezt ott a lila akác közben padlizsánnal.
2: SMS-es Viber számunk 0620 978 978.
0: Csak sláge!

0: Spargel. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 4 perccel járunk 7:45 után, és nyaralós horoszkópot hozunk nektek így a hét zárásaképpen. Kedves Kosma, te leszel az, aki már reggel 8-kor készen áll a kalandokra, a többiek még a kávéjukat keresik, te pedig már a strandtáskát pakolod, arra figyelj, hogy a pihenés is része a nyaralásnak.
2: Bika, most figyelj, Roland, nálad a nyaralás központi kérdése, hol lehet a legjobbat enni? Jó eséllyel, ma találsz egy olyan helyet, ami még hazafelé is a fejedben lesz, és emlegetni fogod, egy desszertet sem kell kihagynod ott.
1: Ezt én abszolút vallom minden egyes nyaralásnál. Te leszel az, kedves ikrek, aki a medence szélén is új ismerettségeket köt. Egy spontán beszélgetésből akár egy közös program is születhet. Este garantáltan nem fogsz unatkozni. Hát, ha egy jó közös program lesz, akkor nem.
2: Rák, ma különösen jól esik majd egy kis csend, egy árnyékos pad, egy könyv vagy a vízpart hullámzása sokkal többet adhat, mint a legnagyobb nyüzsgés számodra.
1: Az oroszlán mágnesként vonza a tekinteteket, és ezt nem is bánja a mai napon. Egy jól sikerült fotó vagy egy váratlan bók feldobhatja a napodat, használd ki a nyár minden pillanatát.
2: Szűz, te vagy az egyetlen, akinél biztos van naptej, sebtapasz, powerbank és esőkabát is. Ma valaki nagyon hálás lesz az előrelátásodért.
1: Nehéz lesz dönteni, strand, városnézés vagy egy hosszú ebéd. Nos, kedves mérleg, a jó hír, hogy bármit választasz, kellemes élmény vár rád. Este pedig a romantikus hangulat is beköszönhet.
2: Skorpió, ma egy eldugott hely sokkal jobban vonz majd, mint a zsúfolt turista látványosságok. Hallgass a megérzéseidre, mert könnyen rábukkanhatsz a nyaralás legszebb pontjára.
1: Ha valaki azt mondja, menjünk arra, amerre még nem jártunk, nos, kedves nyilas jegyű, te leszel az első, aki igent mond. Egy spontán kiruccanás ugyanis felejthetetlen emléket hozhat.
2: Bak, még nyaralás közben is szeretsz mindent megtervezni, de ma próbálj egy kicsit lazítani, kérlek. A legjobb élmények most éppen azok lesznek, amelyek nem szerepelnek a programodban.
1: Valami egészen különleges élmény várhat a mai napon a vízöntőre. Egy furcsa helyi szokás, egy izgalmas program vagy egy váratlan találkozás. A nyitottságoddal ma sokat nyerhetsz.
2: Halak, a víz ma különösen feltölt, legyen az tenger, tó vagy medence, minden perc segít kikapcsolni. Este egy gyönyörű naplemente vagy meghitt beszélgetés teheti teljessé a napodat.
1: És azért, ha már nyaralás, nem mindig minden úgy sül el, ahogy szeretnénk. Hát nyaralási anomáliákkal foglalkozunk a mai napon. Elsőként azzal a bizonyos utazási irodával, ami jól csődbe ment, és hát jó sok magyar nyaralónak az utazását is érintette, mert ott hagyták őket Montenegróban, meg hasonló helyeken, különösen itt a Balkánon, úgyhogy ezt fogjuk körbejárni az óra második felében.
0: Komáromban rádió felhangosít, háttérzaj leszáll. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
3: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
4: Hello, szia, Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál! A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnán a Green csónakázó tónál. Korai kezdés, 21-kor startolunk.

0: telefonál, ott Ali.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: 6 perccel járunk, fél 8 után, még mielőtt itt gyorsan belecsapnánk a témánkba, megnézem, mi a helyzet az M1-esen, mert ugye ott volt egy, hát egy baleset, egy nagyon hülye körülmények között. Ú, nem gyerekek, mert több baleset is történt. Na, akkor most
1: jó, de akkor annyit mondjuk, hogy szia Pisti.
0: Pisti itt van, hello Pisti.
2: Igen. Ja, üdv a hallgatóknak. Ha valaki nem érti, hogy miért vagyok itt, otthon nincs klíma.
0: Köszönjük szépen, igazából Pistit befogadtuk, jó? Tehát, hogy ennyi.
1: Ahogy ez élet az?
2: Ha nincs klíma?
1: Aha.
2: Hát nem
1: hogy
2: tudom.
1: Bírod?
2: Nem tudom, hogy a macskám mit szól, hogy egész nap mesztelen vagyok, és izzadt a testem, de hát ez van.
1: Te hiányoztál.
0: Na. Hát még a szomszédok.
1: Hát volt, aki nem menne ki másnak az úton.
2: Újabb két baleset.
0: Most is jöttem. Na szóval az M1-esen Tatavágy és az M0-es autót között képített laza 42 kilométeres terelésben több baleset is történt, ami miatt mi van? 13 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a főváros felé.
1: Ne üljetek autóba.
0: A 17-es kilométernél Biatorvágy és Törökbálint között szintén egy baleset okoz fennakadást ebbe az irányba. Ugye korábban a 29-esnél is volt baleset. Szóval, hogy ne használjátok de az M1-est.
1: Most tudjátok, melyik a kedvenc balesetem?
0: Van ilyen? Tehát, hogy neked ilyen, van ilyen kedvenc baleseted, kedvenc katasztrófád?
1: A Gallának volt egy ilyen jelenet, hogy a kedvenc baleset, amikor rakétákat szállító kamion ütközik, nem? De nem erről van szó. A múlt héten, 22-e, július 22-en volt.
2: A rakétákat szállító kamion az a kis feleseket viszi, ugye?
1: Az pontosan az.
0: A kis bomba ilyen. Az tragédia.
1: Az semmi.
0: Az sokaknak hát tragédia.
2: Mit fogyaszt az ember hajnal 5 és 7 között?
1: Szóval a 22-én, július 22-én volt, egy Zuglóban ütközött két autó, és az egyiket egy 13 éves srác vezette, és az anyósülésen egy nála is fiatalabb gyerek ült.
2: Az együtt 18.
1: Fogták és elfutottak. És kamerán meg volt az egész.
2: Hát úgy biztonságosabb, ha futnak, mint ha autóban vannak.
0: Az még hagyján, de egyébként Debrecenből indultak.
1: De én 13 éves koromban el se tudtam volna indítani egy autót. Pisti, te még soha nem vezettél, ugye?
2: Én 32 éves vagyok, én most se tudok elindítani egy autót.
1: Ha most beültetnélek a kocsiba, mit csinálnál?
2: Elindítanám a rádiót, hát mit?
1: De kell hozzá kulcs, hogy a rádiót elindítsd?
2: Fogalmam sincs, nem tudom, az működik amúgy is.
1: Mire való a kuplung?
2: Nem tudod, néha megnyomja az ember.
0: Ennyi. Egyébként nálunk Dávid már érdeklődik a vezetési rend, tehát ő például tudja.
1: De szerinted el tudna indulni?
0: El. Tudja, hogy le kell nyomni a kuplungot, tudja, hogy úgy kell egyébként elindítani az autót, tehát szerintem még az a durva, hogy el is tudna vele indulni.
2: Reggelente már őhoz munkába.
0: Igazából csak azért nem menni szívem felkeltek.
1: Melyik, ha fékezni akarsz, akkor melyik pedált nyomod meg a háromból?
2: Hát nyilván a fékre nyomok, igen, nem?
1: De ez melyik? A bal, a középső vagy a jobb oldali?
0: Hát ki kell próbálni mind a hármat, és
2: már,
0: akkor úgy...
2: Én már azt az anomáliát nem értem, hogy mi az, hogy három különböző cucc van, és csak két lábad van. Hát, hogy kell ezt megoldani?
1: Hát férfiak esetében van tipp, nők esetében nincs.
0: Mármint?
1: Hát hogy hogyan oldod meg?
2: Mármint?
0: Ez most nekem sem jött el.
2: Ja, hogy van egy... azt hiszem, értem. Ritka az ilyen humorádítól, de
1: rólam nem érkezett meg.
0: Nem, valahogy ez nem. Na, legyünk inkább hajótöröttek, jó?
1: Jó, a nyaralási anomáliákkal folytatjuk. Van több
0: hát Robinson
1: ezekből.
0: Tours, na, hát gondoltam.
1: Hogy lehet így elnevezni egy utazási irodát, hogy Robinson Tours?
0: Igen, nem túl biztató jövőkép. Az igazság.
2: Van ilyen utazási iroda?
1: Volt.
2: Már nincs,
1: igen. Hát figyelj.
0: Van csak felszámolás
1: alatt. Igen. Ajánljuk a hajóutakat a Titanic Cruise-on. Vannak ilyen...
0: Tényleg lehetne még
1: a garantált jó utazások. Robinson utazási irodáról azt lehet tudni, most már egyébként előjöttek a magyar érintettek mindahányan, hogy egy balkáni tengerparti utazást ígértek, és volt olyan magyar társaság, ahol például 23 embert befizettek erre, és 4 millió forintot bukott a csapat azon, hogy gyakorlatilag közölte ez az utazási iroda, hogy sorry, fizetésképtelenek vagyunk, csődbe mentünk.
2: Jó, de ez Bulgária, tehát 4 millió forintból 40-en utaztak volna.
0: Igen, Bulgária, Montenegróba is ugye mentek sokan, igen. Tehát most a Robinson Tours mit tud felajánlani? Egy röplabdát rajta egy izével, smiley-val? Tehát, hogy körülbelül ez lesz a kárpótlás?
1: Az milyen, a bolgár bejegyzési társaság levélben azt közölte, hogy már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel vállalt kötelezettségei teljesítéséhez. Bocsi!
0: Szóval csődbe mentünk.
2: De az megvan, hogy az utazók azok ugye charterjárattal mentek volna, és kaptak egy nappal előtte egy SMS-t, hogy hello, ne menj ki a reptérre, mert nem lesz mivel menned. Tehát, hogy azért ez egy durva helyzet, főleg, hogy azt gondolnád, hogy egy utazási iroda az bevéd téged. Tehát, hogy amikor ugye nem tudom én, te foglalsz valamit a neten, azt az utolsó pillanatban vissza tudják mondani bizonyos felületeken, ugye a nagy szállásfoglaló portálokon. De hogy elvileg egy ilyen utazási irodának van hitele ilyen szempontból, tehát tudod, hogy most minden el van rendezve az utazásoddal, aztán meg kiderül, hogy mégsem. Egyébként itt az idő, hogy coming out-oljak gyorsan, mert én egyébként szerdán jöttem Bulgáriából.
1: Na, magad szervezted, vagy?
2: Magam szervezte, hétfőn mentünk a barátnőmmel, szerdán érkeztünk, és azt képzeljétek el, hogy konkrétan olcsóbb volt, mint hogyha Magyarországon tartózkodtam volna. Tehát 10 000 forintos hotelszoba, bementünk a boltba, vásároltunk az élelmiszerboltban üdítőket, csokit, én vettem egy ilyen 2 decis ilyen mentolos 40% alkoholtartalom feletti, nem tudom milyen izét, jól bevásároltunk, és 1700 forintot sikerült a kasszánál fizetnem, úgyhogy én holnap megyek vissza, ne vicceljetek.
0: Várj, az a kemény, egyik unokahúgom most kint van, szerintem mindjárt ráírok, hogy haló,
1: mit hozzon?
0: Haza tudsz, nem, ja, egyrészt, hogy mit hozzon? Ezt majd adáson kívül ezt a 40%-os, hát majd mondjad, meg hogy azon tud-e jutni.
1: De akkor mi került ezen 4 millióba? Már hogy ezen az úton?
0: Hát például a 23 embernek az
1: hát jó,
0: az
1: de hogyha tényleg ennyire olcsó az egész.
0: Hát Bulgária olcsó, igen.
2: Az nagyon olcsó, brutális. Én tényleg nem hittem el az árakat.
0: Mindjárt visszamondod a jövő heti nyaralást, és nézel Bulgáriát?
1: Azt tuti. Azt nem értem itt ebben, hogy mi visz rá bárkit arra, hogy egy helyi utazási irodával menjen Magyarországról. Tehát akkor nem alap az, hogy egy magyar utazási iroda útját választod?
0: Hát mondjuk egyébként ezt én sem értem. Tehát, hogy én nem szoktam utazási irodával utazni, bevallom. Nagyon ritka. Vannak olyan úti célok, ahová érdemes azzal menni, ahol zömében ilyen all-inclusive helyek vannak, tehát mondjuk Dominikára érdemes ilyennel menni, Törökországba, tehát ott kedvezőbben jössz ki. De alapvetően, ha ilyen van, akkor is nagy utazási irodával kell menni, amiről tudod, hogy azért az nagyon kis eséllyel megy.
1: Itt valaki azt hitte, vagy valaki meg volt róla győződve, vagy a balkáni üzletemberek megbízhatóak.
0: De arról híresek, igen. Akkor én még nem láttam a Macskajaj című filmet szerintem.
1: Ez nagyon kegyetlen. És képzétek el, milyen hercegúrca lesz, tehát még egy magyar cégtől is, hogyha csődbe megy, nehéz visszaperelni a dolgokat, de most képzeld el, hogy ezt hogy szeded vissza magadnak.
2: Hát egyébként sehogy, tehát hogyha felszámolnak egy céget, ugye mind a kettő EU-s ország, ez egyébként ha elmész Bulgáriába és körbenézel, azért meglep, szóval mind a kettő EU-s ország, úgyhogy elvileg van ilyen jogharmonizáció, tehát hogy az a helyzet, hogy ha itt szűnne meg a cég, meg ha ott nagyjából ugyanúgy 0 forint a végén a dolog, és nem mentél nyaralni, tehát hogy nagyjából ugyanarra számít.
0: Ez is buktad a lóvét.
1: Minden esetre azért voltak jelek, mert képzétek el, már jóval az utazás lemondása előtt az utazási iroda visszamondta a szállást.
0: Na jó, de
1: tehát hogy ők már sejtették, érezték,
0: hogy
1: baj van.
0: De akkor mentek ki?
1: Nem.
0: Vagy már ott voltak?
1: Nem ezek ki. Nem is mentek ki?
0: Jó, nem mentek ki.
2: Nem, ők itt vannak, hallgatják a rádiót tatabányán.
0: Szevasztok!
1: Igen, elment a pénzük, és nem nyaralnak sehol.
0: Ha valaki ezzel most így pórul járt, ezzel az utazási irodával, és hall minket, akkor tényleg jelentkezzen 0620-978-978-5, de hogy voltak olyanok is egyébként, én olvastam olyanokról is, akikről már kint, de nem biztos, hogy ők magyarok voltak, de hogy kint derült ki, aztán Montenegróban voltak. És már ott voltak a helyszínen, és akkor derült ki, hogy hellóka, becsődöltünk, nem tudunk titeket hazavinni. Azért az se kellemes.
1: Hát akkor biciklit bérelsz, elkezdesz tekerni.
0: A Montenegróból végül is azért relatíve hamar
1: elmehetünk. De ezek az anomáliák, ezek olyan szinten izgalmasak. Most itt egy másik anomália, Zoltán, egy olvasó van azon felháborodva, hogy strandon vett belépőjegyet, és a strandkasszánál följött neki ez a szokásos borravaló fül, hogy adjon már borravalót csak azért, hogy bemegy a strandra. És arról akartam veletek még egy kicsit beszélgetni itt az anomáliáknál, hogyha itt maradnál Magyarországon, akkor is mennyire túl van árazva minden ilyesmi. És mi ez a borravaló a strandnál?
0: Meg egyébként ez a borravaló, várjál nekem, ott nagy kedvencem, ahol például ilyen önkiszolgáló jelleggel, akár egy kávézóban, vagy bárhol, tehát tulajdonképpen neked csak kiadják, elkészítik, kiadják, odaadják, és hogy akkor igazából nem történik felszolgálás, de itt ugyanez a jegypénztárnál is, hát mi a tökömre adjak én borravalót?
2: Igen, egyébként én is ezt látom, de az a durva, hogy szerintem főleg a fővárosban, ott már így nagyon elterjedt, hogy minden létező üzletben, ahogy a kártyaterminálhoz hozzáérintenéd a telefonodat, nem tudod hozzáérinteni, mert előtte ki kell választani, hogy 0%, 10% vagy 15%, hogy mennyi borravalót szeretnél adni. Tehát, hogy most már mindenfajta profilú üzletnél ez előfordul, és szerintem egyre gyakoribb lesz.
1: És egyébként szerintem egy centire vagyunk attól, hogy ez úgy történjen, hogy mondod ezt, hogy nyújtod a telefon, mert benned van a reflex, hogy egyből oda tartod, és talán egy centire vagyunk attól, hogy beállítják majd alapbeállításnak a legmagasabb borravalót, és ha oda tartod a telefont, egyből az pittyenti, ha előtte nyomtál, akkor van esélyed a nullára.
2: Ádi, ezt már csinálták, képzeld el. Ezt már csinálták, méghozzá fesztiválokon egy teljes szezonnyit, aztán gyorsan a gazdasági versenyhivatalhoz az egyik fesztiválozó így bekopogott, hogy mi ez, hogy 20%-ra van állítva, tehát hogy ilyen volt, és aztán hát jól meg is büntették azt a céget, aki üzemeltette ezeket.
1: És még így is megérte, gondolom én.
0: Lehet, igen. Egyébként nyilván pszichológiára épít. tudják. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akiknek ilyenkor kvázi nincs pofájuk a 0%-ra nyomni. Na, jelzem az ilyen üzleteknek, boltoknak, ez nem én vagyok.
1: Én megnyomom, én is megnyomom.
0: És simán megnyomom.
1: Úgy is megnyomom, hogyha olyannal vagyok, akinél imponálni akarok. Inkább adok neki pénzt. Tehát, hogyha együtt megyünk és imponálni akarok, akkor adok neked egy 1000-est, és benyomom a nullát.
0: Ja, értem, azt, mert hogyha a piros honfoglalóról rendelsz lányt, akkor igen, az egy más, tehát, hogy ott neki nem kell imponálni.
1: Na, és akkor...
2: Az egy társas játék?
0: A piros honfoglaló? Hát, tulajdonképpen társas, igen. Mindketten szokták játszani általában. A csoportos az feláros. Ezt mesélték a haverok.
1: Egy körből kimaradsz. Bejön az én anomáliám is, ami ugye a lefoglalt nyaralás, és közlik, hogy spórolunk az áramon, és akkor kikapcsoljuk a teljes wellness részleget, tehát ilyenek is vannak, és hát ugye van az a fajta anomália is, amikor elmész valahova nyaralni, és akkor bejönnek az olyan fajta pluszköltségek, amikkel nem számoltál, és amiket nem tudtál, mert ezt úgy nagyjából sejtetted, hogy kell fizetni ilyen üdülési adót, meg nem tudom én mit, de aztán még kiszámláznak plusz tételeket. Nektek volt valami olyan anomáliátok, amiben így beleestetek, belefutottatok nyaralás során?
0: Hát figyelj, olyan volt, hogy mit olyan repülőjáratot így átszervezgettek, és én utazás szervező cégen keresztül ment, tehát úgy vettem meg a repjegyet, hogy nem közvetlenül légitársaságnál, nagyon ne csináljatok, mert egyébként borzasztó nagy szívás, tehát mire ők válaszolnak, fú, az nem egyszerű. Meg olyan volt, hogy jártam külföldön, amikor oda mentem a bárpultba, hogy akkor én szeretek így koktélozgatni, na. És akkor így mondták, hogy akkor Plastex, ugye? Ez nagyon szép volt. És a Plastex az három dolgot takart. Tehát, hogy abban benne volt a szervízdíj, benne volt egy ilyen áfa jellegű, meg volt még valami harmadik. Tehát, hogy ez a, mint a leeltározási díj.
2: Finom benne. Volt az a whisky 37 ezer forintot. Jó lesz.
1: Mi ragadtunk kint Angliában plusz egy napot.
2: Igen, nagyon romantikus volt.
0: Így együtt?
2: Igen, együtt mentünk nyaralni.
0: Meg volt még valami harmadik. Tehát, hogy ez a, mint a leeltározási díj.
2: Finom benne. Volt az a whisky 37 ezer forintot. Jó lesz.
1: Mi ragadtunk kint Angliában plusz egy napot.
2: Igen, nagyon romantikus volt.
0: Így együtt?
2: Igen, együtt mentünk nyaralni. Szoktunk ilyet csinálni, igen.

0: a saját bőrön ezt megtapasztalni, ez nem volt egy nagy élmény.
1: De mire gondoltatok a Twinnél? Jaj, hát majdnem ikrek vagyunk.
0: Meg a semmire, én úgy voltam vele világlátó, ő volt már ott, tudja, mit kell kérni.
2: Jaj, meg az olcsóbb is 5 fonttal, tehát, hogy... Megéri. De tényleg kint ragadtunk Angliában, ami azért izgalmas, mert hogyha a törlik a járatodat, akkor onnantól kezdve egy csomó költséget ők fizetnek ki. Na most mi ott a reptéren szerintem benyomtunk vagy 10 darab fánkot, és azt mind a légitársaság fizette ki.
0: Számlára 10 fánk.
1: Meg még elvitelre 20.
0: Kellett venni egy smokingot, mert ugye egy napot nem töltesz Angliában pluszba ruha nélkül.
1: Ja, hát nyilván persze, ez evidens. Jó, van, tudtok élni, srácok.
0: De hát ezek a helyzetek azért előfordulnak az emberrel. Azért, hogyha nektek is van ilyen sztoritok, ami nyaralással kapcsolatos anomália, kint ragadtatok, vagy bármi ilyesmi történt, azt nyugodtan írjátok meg nekünk. SMS Viber számunk 0620 978 978.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révő Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pándorf.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
6: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
7: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegygyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
8: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, Buenos Morgan! Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás. Olajszállítási szerződést kötött a Janaf és a MOL. Halmentés történt a tatabányai síkvölgyi tóban. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. A két részletben érkező iskola kezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvívő a videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még tanév kezdés előtt pontosan ugyanúgy, ahogyan a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítség idén 400 ezer gyerek és családja számára elérhető, tette hozzá. A cél, hogy a támogatás valóban azokhoz a gyermekekhez kerüljön, akiknek a segítségre a legnagyobb szükségük van, emelte ki a kormány szóvívő. Olajszállítási szerződést kötött a Janaf és a MOL. A szerződés szerint a Janaf vezeték rendszerén január 1-e és december 31-e között összesen 2 millió 50 ezer tonna nyers olajat szállítanak. A megállapodás take-or-pay konstrukcióban jött létre, vagyis a megrendelő akkor is kifizeti a lekötött szállítási kapacitást, ha azt nem vagy csak részben használja ki. A szerződés egyben rögzíti a január 1-én megkezdett együttműködés valamennyi feltételét. Halmentés történt a tatabányai síkvölgyi tóban, számolt be róla a kemma.hu. A beavatkozásra a tó egyes számú kisebb vízfelületén volt szükség. A nyári aszály miatt a vízszint csökkent, a víz kezdett bezöldülni, algásodni, és fennállt annak a veszélye is, hogy oxigénhiány alakul ki. Tömböly Csaba, a síkvölgyi sporthorgász egyesület elnöke elmondta, hogy a helyzet miatt a Magyar Országos Horgász Szövetség szakembereivel egyeztettek, majd közösen döntöttek a halak áttelepítéséről. A mentés során a horgászok a hálókkal kifogott halakat először kosarakba helyezték, majd a speciális szállítójármű tartályaiba kerültek. Ezekben a tartályokban oxigént dúsítják a vizet, így a halak biztonságosan eljutattak új helyükre. A halaknak nem kellett messze utazniuk, a síkvölgyi tó kettes számú tavába telepítették át őket, ahol jobb körülmények között folytathatják életüket. És végezetül sport, a magyar bajnok Eto FC egy öngóllal 1-0-ra kikapott csütörtökön a Lett FC Riga vendégeként a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Győrben, a tovább jutó a lengyel Lech Poznan és a feuereri Klaksvík Európa Ligás párharcának vesztesével játszott majd a főtáblás részvételért.
0: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült, napos idő várható, a délutáni csúcshőmérséklet 34-36 Celsiusok körül alakul, csapadékra alig van esély. A hőség jelentős terhelést jelenthet, ezért érdemes a déli órákban árnyékba húzódni és okozottan figyelni a folyadékpótlásra.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: Onnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámság és rock'n'roll, ez van az M1-esen, akárhányszor megszólalunk, mindig egyel több a baleset.
3: Tényleg? Mennyire tartunk?
2: Azt hiszem háromnál, de most ezt már lassan nem győzöm számolni. Na, szóval az M1-es autópályán a terelésben korábban már több baleset is történt, ami miatt 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a főváros felé. Ugye a legelső baleset a 29-es kilométernél volt, azt hiszem. A 17-es kilométernél szintén egy baleset okoz fennakadást a főváros felé, mivel csak a belső szűkített sávon lehet haladni, úgyhogy annak, akinek az M1-es autópályát szükséges használnia, hogy eljusson a céljáig, nagyjából 40 perces, minimum 40 perces menetidő növekedésre kell készülni, de lehetőség szerint, aki teheti, válaszza az egyes főútat, de vélhetően az is eléggé telített, gyorsan rálesek az élő térképre, igen, ott is vannak szakaszos torlódások, ráadásul az ellenkező hegyes halom felé vezető oldalon is karambol történt, két személyautó ütközött össze, a 25-ös kilométernél Herceghalomnál a korlátozás megszűnt, de a korábban kialakult 5 kilométert meghaladó torlódás csak lassan oszlik fel, szóval jelenállás szerint Pest felé több mint 10 kilométeres, hegyes halom felé, bocsánat, majd keverek mindent, pedig nagyjából 5 kilométeres a torlódás, kerülje el mindenki az M1-est úgy, ahogy van.
3: Ha valaki mégis ott van, küldjetek már képet, hogy kiszálltak már az emberek az autóból, tehát már tartott a baj? Szerintem amúgy igen.
2: Szerintem igen, tehát azért, hogyha, mert ugye 13 kilométeres volt a torlódás Pest felé, így rögtön ugye a baleset után ez így gyorsan megnőtt, hát szerintem ott igen, tehát ha ennyire beállt, akkor kiszálltak.
3: 25 fok van, 32 lesz a mai csúcs, hát most még azért túlélhető a dolog, de ilyen szempontból arra mindenképpen föl szeretném hívni a figyelmedet, hogyha hosszabb útra indulsz, inkább tankolj meg, mert klíma nélkül kutya lehet beszorulni.
2: Így van, úgyhogy mindenféleképpen legyen kellő üzemanyag mennyiség a kocsiban. Ebben az órában mivel jövünk? Hát hozzuk például a Ki vagyok én játékunkat, amit ugye nagyon-nagyon szeretünk, ugye egy-egy képzeletbeli karakter bőrébe bújjunk, és ki kell találnunk, hogy kik vagyunk mi, ezt érdemes videós formában is nyomon követni, hiszen ilyen papír alapon ugye feltartjuk a homlokunk elé a karaktert, tehát hogyha nézitek a videót, akkor látjátok, és velünk együtt izgulhattok, hogy rá tudunk-e jönni, kik vagyunk mi.
3: Én most nagyon jót írtam, figyelj, csak neked megmutatom, mert az illető most éppen híreket szerkeszt a szomszédban. Szerinted meg lesz neki?
2: Nem, biztos.
3: Biztos? Biztos. Mert mondta, hogy olyan tutit írjunk neki, tehát olyat írjunk, akit ismerhet, mert hogy nem annyira van képben a színészekkel.
2: Jó. Szerintem meg lesz.
3: Jó, a másik témánk az egy nagyon izgalmas dolog. Biztos, hogy te is belefutottál már, hogy valakinek benézted az életkorát. Jobb esetben magadban tartottad, rosszabb esetben, miután megtudtad a valós életkorát, hozzátetted, hogy ahhoz képest egészen jól nézel ki.
2: Igen, ez az egyik variáció, a másik pedig erre az uraknak a figyelmét hívnám fel, hogy a szórakozó helyen is érdemes egyébként odafigyelni, hogy vajon kinek mennyi az életkora, mert ott, hát mondjuk úgy, hogy klasszikust idézve, ez veszélyes.
3: Tehát felülről sem jó mellé menni, meg alulról sem jó mellé menni.
2: Igen, mindenki mindig találjon be.
3: Találjon be, ez a lényeg. Na és ebben fogunk ma egy kicsit segíteni, méghozzá úgy, hogy megmutatjuk, mi ebben mennyire rosszak vagyunk, és eláruljuk néhány híresség valódi életkorát. Velünk együtt tippelgethetsz majd, egymásnak fogunk dobálni neveket, és megpróbáljuk kitalálni azt, hogy melyikőjük hány éves lehet.
2: Tulajdonképpen végigjátsszuk ezt az órát, kemény munka ez a rádiós műsorvezetés.
3: Nagyon kemény lesz. Jó, de lesz ebben dokumentarizmus is, meg beszélünk hírekről, mert azért itt összehozunk olyan hírességeket is, akiken sokan meglepődtek, hogy hány évesek. Tehát lesznek itt tényinformációk is.
2: Ráadásul mind a hárman vélhetően eléggé rosszak leszünk ebben a játékban, úgyhogy mondjuk úgy, hogy azért nem sok sikerélményben lesz majd részünk, jó, aki lehet majd minket röhögni.
3: Jó, néhányat azért így felkészülés közben megjegyez az ember, tehát azt tudom, hogy Madonna fiatalabb, mint gondoltam, 69 éves, és azt is tudom, hogy Cher pedig már 80. Ezt a kettőt tudom.
2: Na, hát akkor ez a kettő nem lesz benne, szólok előre.
3: De például, hogyha mondok neked egy ilyet, hogy de nem, ne tippeld most meg, lehet, hogy te is felírtad, én nem néztem meg, tehát ha felírtad, nekem dobhatod, hogy Kiszel Tünde. Fölírtad?
2: Föl.
3: Nem tudom. Tehát, hogy azt majd meg fogom tippelni itt adásban, nem tudom hány éves, és valószínűleg nagyon mellé fogok lőni.
2: Jó. Na, őt például pont ott van a listámon, itt pont felírtam. Na, hogyha van útinfótok, vagy akár tényleg az M1-esen most ott rostokoltak a dugóban, írjátok meg, hogy mi a helyzet, SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: Mosolygós reggelt, vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Morgen.
1: Hey guys, I'm Kygo.
0: Csak slágerek, ez a forrás

0: 4 perccel járunk, várjál meg, egyébként van itt taps is, csak...
1: Akartad jobban hallani, várjál.
0: Igen, ráadtam egy kis...
1: Hódemezezi mehet?
0: Köszönjük szépen, 4 perccel 4:49 után a megismételt taps szól Pistinek.
1: Csodás volt ez a visszajátszás hangeffekt. Köszönöm szépen.
0: És ezt effektpad nélkül.
1: Persze, te, ha nem tolod be a potmétert, akkor megoldom a nélkül is. Csak ilyenkor mindig az van a fejemben, hogy...
2: A csodába.
1: Tehát tovább lépünk.
0: Jól van, na jön a Ki vagyok én játékunk, ezt érdemes videós formában nyomon követni, két indok miatt is, az egyik, hogy jóképűek vagyunk, a másik pedig, hogy így lehet látni, hogy milyen nevet tartunk fel a homlokunk elé.
1: Igen, ez az, amikor a hírességet a fejünk elé tartjuk, mi nem tudjuk, hogy kik vagyunk, másik kettőnk írta ezt össze, és kvázi egy ilyen barkóba lesz, belebújunk a saját szerepünkbe, és megpróbáljuk megfejteni a nevet, ami a homlokunkon van. Aki videóban nézi, az látja, tehát az tudja a megfejtést, aki rádióban hallgatja, az velünk együtt tippelet 0-20-98-98-5.
0: Na, akkor adom én neked a karakteredet, hogy ki leszel ma, úgy vegyed át, hogy ne lássad.
1: Meg közben itt a kameraképet kitakartam a monitoron, hogy abban se lássam.
3: Imádom. Ez olyan rolandos.
1: Szerethető vagyok? Jó van. Na, hát akkor megvan az én karakterem. Egy pillanat, beleöltözöm a szerepbe, és meg is kérdezem, hogy Roland, tetszem neked?
0: Nem.
1: Pisti, neked?
3: Egy picit.
1: Egy picit, jó.
3: Tehát akkor... Szabad félrevezetni?
0: De a picit ne adjunk.
1: Tehát akkor férfi vagyok.
0: De ajsz, neki találtad.
1: Tehát férfi vagyok.
0: De hogy ebből kiindulod, hogy nem tetszik, akkor férfi? Hát elmész a jó büdös, tudod, hova.
1: Neked nem tetszik, és a Pistinek egy kicsit. Hát a francia agy a sztori után szerintem ezzel megleszünk. Jó. Létező, tehát létező ember vagyok?
0: Létező,
1: nem
0: karakter? Létező.
1: Létező ember vagyok.
3: Igen.
0: Karakter is, de létezik.
1: Ember vagyok?
0: Igen.
1: Voltak egy már furcsaságok. Rendben. Magyarul beszélek?
3: Igen, igen.
1: Jó, és akkor a magyar is vagyok?
3: Igen.
1: Jó. Nem. Ismertek engem?
0: Van benned egy kis külföldi szál.
1: Ismertek engem személyesen?
0: Szerencsére nem.
1: Nem is találkoztatok velem még élőben?
3: Nem. Én még soha.
0: Én beszéltem veled, de nem találkoztunk még.
1: De jó dumáltunk, szimpi voltam?
0: Nem.
1: Politikus vagyok?
0: Nem.
1: Oké, okay, focista vagyok?
0: Nem.
1: Színész vagyok?
0: Nem.
1: Hát. Énekes vagyok? Énekes
0: nem.
1: Vagyok?
0: Nem.
3: De szokott fellépni kerekszépen.
0: Aha. Beszarás. Mindenhez is értesz.
3: Ki zongorával együtt, bocsánat, tehát, hogy
0: atya úristen,
3: mulatós gyerekek. Dalokat.
0: Atya úristen.
1: Fel szoktam lépni ki zongorával mulatós dalokkal?
3: Igen.
1: És, aha.
0: Nem a saját nevedet írtam oda.
1: Aha. Jó.
3: Akkor egy kolléga.
1: Valóságsóból vagyok ismert?
0: Igen.
1: Jézusom, ezeket nem szoktam tudni, ezt tudod? Na mindegy. Jó, jó szintén van?
0: Fogalmam nincs.
1: De ez nem a kívánság kosár Pistivel.
0: Nem.
1: Jó, oké, okay, fel szokott lépni. Valóságsóból. Rendben. Big Brother-ös voltam?
0: Nem.
1: X-faktoros voltam?
0: Mi az X-faktor?
1: Jó, vagy sőséget mondok. Valóvilágos voltam?
0: Igen.
1: Valóvilágos voltam. Jó, okis széria voltam? Azt az egyet tudom, az büfögött sokat.
0: Nem.
1: Később
3: ki az az oki?
0: Na, ugye?
1: De volt ilyen, én azt az egyet tudom, az büfögött. Azt tudom.
0: Későbbi
1: vagyok.
0: De ezt a karaktert, ha őt nem ismered, akkor zacskóban élsz.
1: De várjál, helikopterezni szoktam?
0: Nem.
1: Akkor ez nem az. Azt
3: nem, de akarna.
0: Ha rajta múlna, csinál.
3: Szeretne, csak nem mindenki nyitott rá.
1: Egyébként a mai napig futok? Tehát, hogy látszódom helyeken?
0: Hát, próbálsz futni.
3: Néha a debreceni hamburgereseket reklámozol TikTokon 10 000 forintért, de amúgy felfelé ível a pályád.
1: Az a majka, nem? Nem. Az másik hamburgeres. Debreceni hamburgereseket reklámozok.
0: De ebből indulják ki debreceni hamburgereseket. Hát most könyörgöm, tehát, hogy való világ, karakter,
3: hát az egyik legnagyobb karakter.
1: De én Big Brother-t néztem. Ja, várjál, de hogy a rákba hívják? Tudom mondani az Aureliót, de kizártam a helikopternél.
0: Igen.
1: És van a másik, igen. Az az okos csávó, aki...
0: Okos, az.
3: Okos? Ott?
0: Okos.
3: Ott? Hogy?
0: Okoskodó.
1: Aj, de mi a neve?
3: Egyébként szerintem megvagy, csak nem jut eszedbe
1: a neve. Megvagy, csak nincs csak a neve.
3: Igen.
0: Karakter, meg van a tipikus...
1: Kicsit így hízik is. Alekosz.
0: Azaz!
1: Basszus.
0: Tipikus viselet, ugye? Fecske, meg atléta.
1: És hallod, tényleg, tehát én nem megjátszom, hogy nem néztem a való világot, nekem az tényleg nincs meg. Én nagyon nagy Big Brother-ös voltam, onnan kérdezhetsz Pongó művész úrtól, Renáton keresztül.
3: Tudsz idézni?
1: Éváig bárkit, persze tele van csukszarral a jacuzzi. Bármit tudok.
3: Micsoda műveltség, kérem szépen.
1: Való világból semmit.
0: Vaffanculo, az ki volt? Renato.
3: Ah, olyan volt az.
0: De nagy gyerekek, egyszer tartatnánk egy ilyen, hát külön, ilyen emlék, ilyen múlt időzét.
1: Amúgy simán, és ott azt mindenki, vagy hát én azt néztem, ez a széria nekem nem volt meg. Jó,
3: srácok, egyébként az lehetséges, hogy én több mint 15 éve rádiózom. Jártam két egyetemre, és most éppen valóságshow szereplőket barkobázom.
0: Igen.
3: Mint a munkaköröm része.
1: És ebben az órában még celebek életkorát is ki fogod találni, hogyha velünk tartasz.
0: Kemény munka ez. Végig játsszuk gyakorlatilag az egész órát.
1: Hát úgy is fizet.
0: Hát az már egy más kérdés.
3: Neked fizet?
1: Majd megbeszéljük. Pisti, kedvet érzel arra, hogy most te ugorj bele a medencébe, vagy előbb szedjük szét Rolandot?
3: Szedjük szét Rolandot.
0: Jó, adjatok nekem egy.
1: Jó, így tarts, mondjuk, hogy most már láthatom.
3: Te láthatod, így van.
1: Tessék.
0: Így
3: van? Na, igen.
0: Jó. Férfi vagyok?
1: Egy újabb híresség. Nem, remélem.
3: Nem vagy férfi.
0: Tehát akkor nő vagyok. Bár a mai világban nő vagyok?
3: Nő.
0: Létező ember vagyok?
3: Létező ember vagy.
0: Jó, magyar vagyok?
3: Igen. Magyar vagy.
0: Jó, énekes vagyok?
1: Igen.
3: Hát is.
1: Mi is?
3: Próbált már. Ilyen celebes műsorban énekelt már.
0: Celebes műsorban énekelt. Tehát eredetileg színész inkább?
3: Nem teljesen.
0: Jó, megfoghatatlan. Tehát inkább ez a celeb kategória?
3: Hát szokott elvileg műsort is vezetni, de hát egyéb attribútumairól is.
1: Van egy tulajdonságod, ami nagyon előnyös.
0: Ajaj, mondjuk úgy, hogy kellően nagy kebelmérettel rendelkezem?
1: Igen, szép vagy.
3: Hát legalábbis szép vagy, igen.
1: Szép vagyok. Tehát a szépséged visz.
0: Fiatal vagyok?
3: Egy időben voltál.
1: De
3: voltak jó évek.
1: Igen, magadhoz nézve, igen, fiatal vagy.
0: Magamhoz nézve, hát... Tehát 30-40 közötti vagyok?
1: Van alatt, nem?
3: Én gyorsan rágugliztam, kérlek szépen 40 éves kereken.
0: Micsoda? Kereke, egyidősek vagyunk. Na, igen. Nem tudom ki az illető, de akkor egyidős.
3: Igen, jobban tartja magát. De nincs meg hozzá a pénztárcád.
0: Ijajajajajaj.
3: Sorry, hogy ennyit segítettem.
0: Van doktori címem?
3: Ha, dehogy. De van, kérlek szépen. Van? Jogot végzett a Károlin.
1: Van doktori címe?
0: Oha. Na? Csak nem zimányművésznő vagyok.
1: Oh! Oh! De akkor miért nem azt írtad oda, hogy doktor?
3: Nem akartam nagyzolni. Csak szerényen.
1: Tényleg?
0: Mert a zimányindáról tudom, hogy velem egykorú.
1: És ebből a, meg, ebből lett meg tényleg?
0: Ez a meghatároz hatatlan.
1: Veled egykorú nő az a Zimány Linda neked?
0: Hát nem feltétlenül, mert egyébként a Dérheni is, de most a Dérheni, tehát ő tudjuk, hogy ő tényleg énekes nő. Na.
1: A Ledérheni. Oké, na Pisti, akkor most te következel, itt a papírod.
3: Jó.
1: Mert ezt kitakarjuk, hogy
3: na várjál, most jó, hogy nekem kell kérdeznem.
0: Igen.
3: A játéknak ez a lényeg.
1: Vergődj karakterbe.
3: Azt mondja, hogy férfi?
0: Férfi.
3: Igen. Magyar?
0: Nem.
3: Nem, akkor Petőfi Sándor kizárva, akkor biztos külföldi?
0: Igen.
1: Azta.
3: Nagyon jó.
1: Éled ezt nagyon?
3: Mondjuk Amerikában él?
0: Nem, figyelj, annyit segítsünk szerintem, hogy...
1: Karakter.
0: Karakter, tehát karakter nem létező, vagy. Hanem kitalált karakter vagy.
1: Igen.
3: Kitalált karakter?
1: Egyesek szerint lehet, hogy van valami történelmi alapod, de nem bizonyították.
3: Értem. Szakállas?
0: Nem.
3: Nem. Jó, Mikulás kizárva?
1: Történelmi karakter Mikulás?
3: Szent Miklós.
0: Szent Miklós,
3: sorry. Igen. Hát, ott azért van valóság alap. Igen, szóval, hogy nem tudom. Még mindig nekem kell kérdeznem, ugye? Kitalált karakter. Történelmi. Azért történelmi, mert uralkodott?
0: Hát történelmi, nem, inkább szép irodalom.
1: Így van.
0: Meg film is.
3: Szép irodalom és film.
1: Gondoltam, igen, gondoltam, ez neked meg lesz. Igen.
3: Könyv és stílus.
1: Először voltál könyv.
3: Értem.
1: Kérdezz a küllemedről.
3: Hogy nézek ki?
0: Hát,
3: nincs szakállam.
0: Nincs
1: szakállad.
3: Van egy villám a homlokomon, vagy kizárhatjuk Harry Pottert is?
0: Nincs.
1: Kizárhatod?
3: Jó, de nem ilyen úton induljunk el, hogy mint a Harry Potter, tehát olyan jellegű, ilyen mindenféle ilyen mendemondákból összegyúrt.
0: Hát nem ez ki történet.
1: 19. század.
3: Elején. Az mondjuk jó rég volt, 19. század eleje.
1: Megihletted a Walt Disney-t is.
0: Ja.
3: Hát ezzel aztán jóval bejebb vagyok, minden reggel Walt Disney-t nézek a tévében.
0: De ez egy híres karakter, tehát őt biztos, hogy ismered. Nem. Értem. Vagy szép, én ennyit segítek, hogy nem vagy szép.
1: Ellenben beszélsz franciául.
3: Várjál, nem a Szépség és a Szörnyetekből a Szörnyetek, ugye?
0: Nem.
1: Nem.
3: Nem.
0: Ez a francia irány ez azért, tehát hogy gondolj Párizsra.
3: Nem, a Notre-Dame-i toronyőr.
0: Ennyiből?
3: Az? Az ő? Pedig én a francia kultúrában továbbra is csak Pierre Woodment ismerem, de...
0: De legalább
3: nagyon tízattam.
1: Én meg az összes...
0: És neki összes... is van egyedi ismertetőjele.
1: Én meg az összes Taxit. Az van meg a francia kultúrában.
0: A taxifilmek?
1: Igen, meg egy kicsit az Asterix.
0: Én azt tudom még, hogy a hegylakó, a sorozat, nem a film, a sorozat, az ott játszódott Párizsban, képzeljétek el.
1: Na ez nekem
0: Duncan
1: nem volt
0: McLeod,
1: meg.
0: A hegylakó nincs, nem? Tehát senki? Nem.
1: Tudom, hogy van, csak nem tudom, hogy ott játszódott. Na, megint tanultam valamit.
3: Ez csak egy maradhat, ugye?
0: Az. Amikor levágdossák egymás fejét. Igen.
3: Vidám történet. Vidám.
1: Ez egy lakó.
0: Így van, ez nem a happy finishről szól.
1: Na, hogy tetszett?
3: Érdekes játék volt, köszönöm szépen. Örülök, hogy részt vehettem benne. Még szoknom kell a dolgot, nem biztos, hogy én voltam a legjobb ebben ma.
0: Ha én eláruljam, hogy én kitírtam volna neked?
3: Kitírtál volna nekem?
0: Nekem rögtön, amikor...
3: Hát de majd legközelebb megírod, nem?
0: Jó. Nem fogom elfelejteni.
1: Nem fogod?
0: Nem.
3: Jövök én még szeptemberben is, úgyhogy...
0: Aj, akkor én
3: tartalékolj,
0: már meg... Én írok akkor neked, mert én már kitaláltam
1: jó,
0: neked.
1: Jó, akkor nem sokára jövünk vissza távolba köpő versennyel. Ilyeneket fogunk a mai napon játszani.
0: Nem, életkor celebek életkorát fogjuk tényleg megsacolni.
1: És a vízilufi harca következő órában?
0: Így van, és a vizes póló verseny, na azt majd
3: ahhoz a csajokkal. Ahhoz mikor jönnek a lányok?

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy Csak a barátnőd ne segítsen, egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Diana Hit és az I Was Wrong. Itt járunk még pedig 4 perccel 3:49 előtt, úgyhogy hát folytatjuk, ez ilyen kis játékos óra. Kis pajkos játékos.
1: Igen, most életkorokkal fogunk játszani, mert képzeljétek el, hogy Hollywoodban, meg hát úgy egyébként szerintem a világban nem ritka az, hogy eltitkolják emberek az életkorukat, vagy egészen egyszerűen mást hazudnak be, mint ami a valós. És belefutottam tegnap egy cikkbe, amiben olyan hírességeket sorolnak, akik vagy kevesebb, vagy több évet vallottak be a valós koruknál, majd mindjárt mondok egy-két példát erre. És miközben ezt olvasgattam, arra jutottam, hogy én nagyon rossz vagyok ebben a tippelgetésben, én bármit elhiszek, mi lenne, ha letesztelnénk egymást magunkat, hogy el tudjuk-e találni hírességek életkorát. Kiderült, hogy ti is rosszak vagytok benne.
2: Hát nem nagyon vagyok, én nem vagyok képben.
3: Én főleg, amikor egyébként hölgyeknek, lányoknak kell tippelni az életkorát, én abban ilyen borzasztóan rossz vagyok.
2: Tehát, ilyenkor van egy jó válasz.
3: Nem megy.
2: 18 plusz áfa.
1: És akkor mindenki melyik akkor országban áfát, mennyi az áfa?
2: Hát mindenki akkor áfát képzel oda, amennyit szeretne.
1: Ja, jó, oké. Ami engem meglepett, itt most nyilván nem fogom felsorolni a cikkben felsorolt összes hírességet, de például Mila Kunis, akit ugye mindenki ismer, ő például idősebbnek mondta magát, képzeljétek el. 14 éves volt, amikor jelentkezett az Azok a 70-es évek show szereplő válogatására, és azt mondta, hogy már betöltötte, vagy nem sokára betölti a 18-at, és a producerek csak később tudták meg, hogy ez így van, tehát nem hazudta át magát a nagykorúságon, bár Amerikában ez 21 éve, amikor már ihatsz is, de fölhazudta magát, hogy szerepet kapjon ebben a műsorban.
2: Igen, fiatal lányok szokták néha így feljebb hazudni az életkorukat. Ugye ez így előfordul bizonyos helyzetekben, de ezeket is csak mesélték.
1: J-Lo, ő például sosem tagadta nyíltan a korát, de több interjúban és magazinban is fiatalabbnak tüntettette fel, vagy tüntették fel őt.
2: Hát ő most már azért 50 pluszos.
3: De ez kell is a munka miatt, nem? Tehát, hogy azért ők nagyjából belehelyezkednek egy szerepbe, akár a színészek, akár az énekesek. És hiába öregszel, szóval, hogy meg kell tartanod magad abban a pozícióban, amiben, de ez a színészeknél is ott van, nem?
1: De nem jó az, hogy először eljátszod Júliát, aztán a Dadust. Tehát, hogy szerintem ez tök jó ív, én láttam már Terhes Júliát színpadon.
3: Igen, csak a Dadus, tehát, hogy azért alapvetően ameddig lehet, eljátszanád a Júliát, meg mégiscsak úgy ismernek. Tehát, hogy megteszel mindent, ameddig lehet, egy idő után lehet, hogy a Dadust játszod, de addig még elmész a megfelelő, nem tudom, plasztikai kezelésre, hirdetett, hogy nem tudom én, 22 éves vagy, de már 32 vagy valójában, tehát hogy egyébként létezik ilyen.
2: Igen, meg azért a J-Lo is szerintem még inkább a feleséget játszaná, nem az anyóst, tehát ha már lehet választani például.
1: És hát itt csomóan mondták a színészek közül, két emeljünk, mindegy, de sokan mondták azt, hogy ők azért mondtak idősebb kort, és ezt lehet, hogy a nők megértik, mert hogy a munkaadó itt jelen esetben a filmkészítők komolyabban vették őt. Tehát, hogy egy 30 év alatt itt nem vesznek annyira komolyan, de hogyha azt mondja, hogy ő már 35, akkor ott komolyan veszik őt, mert már
2: de ha már 45, akkor meg már azt mondják, hogy már túl idős a szerepel.
3: Akkor megint 35.
2: Akkor megint, tehát
3: ez az örök 35. Igen.
1: Jó, de ez tényleg nagyon érdekes, mert abba is bele lehet menni egyébként, hogy mindig többet mondasz. Tehát, hogyha megkérdezik tőlem, hogy hány éves vagyok, akkor mondok egy 5-10-el többet, és akkor mindig azt mondják, hogy új, ahhoz képest milyen fiatalos vagy, és folyamatosan dicsérnek.
2: Nem egy rossz taktika.
3: És szoktad mondani, hogy 70 éves vagyok, és mondják neked, hogy 60-nál többnek Ádi nem nézel ki.
2: Ilyen karcolom az 50-et.
1: Ilyen szempontból amúgy nehéz eset vagyok, mert én voltam az, akit még ilyen 31-2-3-4 éves koromban is személyiztettek, amikor alkoholt akartam venni, tehát hogy nekem nem hitték el. De vannak olyanok is, akik meg már szerintem ilyen 16-15 évesen simán megvesznek bármit, mert idősebbnek tűnnek.
2: Hát igen, ugye a foci világából a Wayne Rudit szokták kiemelni, aki 16 évesen nézett ki 40-nek körülbelül, igen, a dárc világából meg a Luke Littler.
3: De ő a mai napig tartja ezt az arányt, tehát hogy ezt a 20-al többnek néz ki arányt, ezt Wayne Rudi sikeresen tartja, tehát hogy...
2: 40-esen hoz egy 60-at.
3: 40 évesen hozza a brit nyugdíjas alkoholistát, tehát hogy nagyjából karaktere így néz
2: ki. Úgy is él.
1: Például Madonnának személyigazolvány nélkül már 20 éve adnának nyugdíjat, közben csak 69 éves.
2: Igen, hát de ő meg egy élő gumibabának néz ki gyakorlatilag.
1: Igen, szóval, hogy itt nagyon el lehet csúszni, és Roland behozott egy szempontot, amire én nem is gondoltam, hogy egy dolog az, hogyha valakinek megtippeled a korát, és mondjuk hölgyek esetében többet tippelsz, ott már nem mented ki magad azzal, hogy ahhoz képest jól nézel ki, de Roland az alsó korhatárt is meghúzta, hogy azért ott is van egy rizikófaktor.
2: Hát persze, hát elmész egy szórakozó helyre, akkor ott azért nehéz megsatszolni manapság már, hogy mondjuk egy fiatal hölgy vajon 16 éves vagy 26. Ez így necces ám, tehát, hogy és mondtam, hogy ez veszélyes.
3: Igen, és ez nyilván a fiatal életkornál van így, hogy ott ilyen 2-3-4 évnek is ugye viszonylag nagy jelentősége tud lenni, és egyszerűen nem látod. Nem látott. Tehát, hogy egyébként tényleg akár szórakozó helyeken, akár amúgy, ilyen 14-15 éves lányok simán tudnak kinézni ilyen 25-26-nak, és nem hiszed el.
2: Igen, és tényleg, és brutális.
3: Tehát,
2: hogy azért mondom, hogy ez veszélyes, és annak már olyan, hát mondjuk, hogy BTK szempontjából is netes következményei is lehetnek.
1: Igen, azon agyalok közben, hogy nekem van egy tuti megoldásom, egy tuti módszerem, amiben egyébként nagyon sok nő belebukik. Tehát a rengetegen vannak, akik ugye tagadják a korukat, nem vallják be a korukat, és tudod, mint buknak el? Hogy mit tudom én... igen, Horváth Klári...
3: Hogy előveszik a Walkman-t.
1: Nem.
3: Egy kicsit hallgatok a zenét.
1: Berakom ezt a jó kis táncdalt.
3: Van nálam egy jó kis bakelit.
2: Igen.
3: Megyünk Korda koncertre.
1: Hogy mondjuk Horváth Klári 73@gmail.com. És akkor mond egy életkort, de a születésébe meg benne van az e-mail címével.
2: Jó, hát az a kedvenc számala.
3: Jó, hát nézd, a férfiak legalább azonosak általában. Tehát, hogy én most, amikor legutóbb voltam foci meccsen, ott is azt látott, hogy a csávon ott a mez, és rá van írva, hogy Karesz 78. Tehát, hogy és akkor tudod, hogy hány éves.
1: Na, de visszatérve az e-mailesre, nekem van olyan lányismerősöm, aki pont ezért, mert ezt elmondtam neki, bevédte saját magának az e-mail címeket egyéb dátumokkal.
2: Ja, hogy neki van, vagy ötféle verzió.
1: És majd az évek során, ahogyan halad, úgy majd váltogatja, jön fölfele a számokkal.
3: De a hírességeknél is általában így derül ki a dolog, hogy van előzménye mondjuk az online világban annak, hogy valójában hány éves. Tehát, hogy az energetikai szektorban van egy üzletember, akinek most nem mondom ki a nevét. Egy magyar üzletember, képzeljétek el, viszonylag sok részvénye van, komoly nagyvállalatokban volt vezető, és nála például, ha így megnézed a CV-jét, ami így fent van az interneten, akkor az egyik időszakban 62-ben született, aztán 65-ben, aztán 67-ben,
1: ez jó.
3: Aztán 71-ben. Tehát, hogy így brutál, hogy ő így soha nem öregszik.
1: Igen,
3: de?
1: És van, akinek így az interneten megvannak az előzményei, Sernél meg nemrég találták meg a hierogrifákat, amik alapján meg tudják állapítani, hogy pontosan hány éves.
2: Hát amúgy is az internetes előzmények, az mindig veszélyes. Na, gyerekek, kezdjük el a játékot, szerintem tippelgessünk, mert vészesen közeledünk az óra végéhez.
1: Kezdjünk azzal, amit már itt mondtál, és nem néztem utána. Én egy kiszeltündét akarok tippelni, és hogy kellőképpen vezessem a 18 témát föl, azt kell, hogy mondjam, hogy...
4: Sziasztok!
2: Igéhez.

0: legyünk vele nagyon kedvesek. Nem tudom,
1: te na, mondj, nem merek tippelni.
0: Én azt szeretem mondani, hogy mondjuk 54.
2: Én 56, a forradalmi.
1: Hát majdnem, gyerekek, egy 10-es dobjatok rá, 66.
2: Tényleg?
1: Azt a rohadt. 66 éveset ünnepeljük, későn szült.
2: Srácok, egyébként jelzem, hogy ha a legközelebb lesz szüli napom, lehet kis apró pénzért Kiszelt Üdétől születésnapi köszöntést kérni TikTokon, úgyhogy...
0: Tényleg?
2: Igen. Na, nagyon vicces. Azt csinálja a Kiszelt Üdé a kedves hangján, hogy boldog születésnapot kívánok Balázsnak, most lehet 23. Tehát ilyen jellegű üzenetet.
0: De egyébként ez tök jó, mert lehetséges, hogy összevágom a meglévőkből. Biztos mond, Pistit biztos köszöntött valahol, és
2: Pisti, egyébként igen.
1: Jaj, na.
0: És akkor három helyszínről
1: na, összevágom. Na, most akkor most te kérdezzél.
0: Dobják neked egyet?
1: Dobjál egyet.
0: Jó, figyelj, akkor kapsz egy olyat tőlem, hogy... Ez jó. Kapjál te is nőt, hogy nehéz helyzetbe hozzalak téged. Bedobom neked Liptai Klaudiát.
1: Csúha! Klau?
0: Kortalan.
2: Hát ő már volt a szomszédokban is.
1: Igen.
2: Tehát ez a durva.
1: Hát 50... 51.
0: Egész jó vagy.
1: Mennyi?
0: Pisti?
1: Több-kevesebb ennyi
2: biztos, hogy több. 52-t mondok, ez a biztos.
0: 53.
1: Na, egyre közelebb voltál hozzá.
0: Jó, dobok egyet Pistinek is, jó?
2: Na, figyelek.
0: Megkapott tőlem... hát, melyik legyen? Legyen... Tom Cruise.
2: Hát neki az arca az 15 éve konstans ugyanúgy néz ki, tehát hogy az brutál.
1: Van némi tud szerintem.
2: Abban nagyon komoly orvosok izzadnak, tehát hogy azért abban tényleg van kellőképpen munka. Nem tudom, 56.
0: Tényleg?
1: 61.
0: 64.
1: 64 már.
0: Ja. Azt a mindenit. Roland, neked hadd dobjam neked azt, amit sokan nem tudtak, nagyon sokáig nem tudták, mert titkolta, nem árulta el. Hány éves lett Eminem?
1: Húha, Eminem.
0: Tudod, olyan, mint Majka, csak külföldön.
1: És szőke. Igen, mint H.P. Baxter és Majka összegyúrva.
0: Nagyjából.
1: Figyelj, 52.
0: Ah, de jó vagy. 53. Zseni vagy. Dobjál nekem.
1: Jó, Sandra Bullock.
0: Sandra Bullock. Ő is a valahol kortalan. Ajaj. Én bajba leszek.
2: Nekem VHS kazettám van meg.
0: Várjál. Mondjál valamit, Pisti. Most én megyek föléd vagy alád.
2: Azt azért ne. 60.
0: 60? Egyébként itt is az lesz, hogy meg fogunk döbbenni, hogy mennyivel idősebb, mint valójában, úgyhogy most följebb mondom, mint gondolom. 61.
1: 62.
0: Azt a mindenit! Te közel voltam.
2: És figyeljetek, ez hogy lehet, hogy Shakira örök 25 éves?
1: Na hát ez az. Sőt, egyre fiatalabbnak néz ki.
0: Fiatalon tartják a haknik.
1: Jó. Te jössz, mondj valakit akkor, Ádi.
0: Stól András.
1: 54.
0: Igen. Pisti?
2: 59.
0: 59?
2: Igen.
0: Képzeld el, te tudod a tökéletesen.
1: Tényleg, már idősen.
0: 6 évre van a nyugdíjtól a nagyő.
1: Hát telibe találtad. Jó, akkor most én jövök. Várják, mondok egy fiatalt. Na. Des.
0: 10.
1: Az énekes, Des.
2: Attól függő, mentálisan vagy a valóságban?
0: Ja, 8.
2: Sorry. 28.
0: 28, szerintem annál fiatalabb, mert itt rá fogunk jönni arra, hogy megint mennyivel jobban keresnek ezek a fiatalok. 24.
1: 25. Majdnem sikerült eltalálni. Jó, még egy kört fussunk, aztán utána már Pistinek híreket kell mondani.
0: Ja?
1: Gyors kör legyen. Gyorsan mondja.
0: Hallottam a Buenos Morgannel, köszönsz a hírekben, tök menő.
2: Igyekszem.
0: Na, figyelj, férfit vagy nőt kértek?
1: Mindegy. Legyen nő.
0: Jó, tudjátok-e, hogy Beyoncé hány éves?
2: 47.
1: 49.
0: Aztán, na ezt elszúrtátok. 44 még csak. Tökre megsértődött volna. Na Roland, akkor dobod az utcsot?
1: Jó, akkor mondok egy olyat, akit konkrétan tudok, mert ráadásul pont a szülinapján egyszer konferáltam őt. Dobrádi Ákos.
0: Dobrádi Ákos, az... tudom, az utolsó hangos dal, az lesz a Dobrádi Ákos. Vagy a gesztenye? Tudom. Dobrádi Ákos. Ő szerintem TNT-t már gyerekkoromban hallgattam, és már annyira akkor ilyen 30-asnak tűnt. Adjunk hozzá egy 20-as, de vonjunk le belőle. Szerintem 47.
2: Ez érdekes, mert én szerintem gyerek voltam, amikor láttam a bulvárlapokban, hogy éppen ki a barátnője, és nagyjából mindegyikért irigyeltem. Szerintem ő 52.
1: Majdnem 50, kereken 50.
0: 50 éves hát az
1: szeptemberben,
0: Ákos.
1: Szeptemberben lesz, egy hónap múlva lesz egyébként 51. Igen, én tavaly pont a születésnapján konferáltam őt, úgyhogy ő akkor töltötte éppen az 50-et.
0: Ez mekkora, nagyon nem tudjuk ezeket szerintem jól eltalálni, de ugye a közelébe azért szimatolgatunk, nem?
1: Igen. Nehéz ez. Na, híreket mondani Pistinek sokkal könnyebb lesz, úgyhogy ő
2: így
1: hozza.
2: 20 évesen? Sima.
1: Ennyi. Előbb azonban még jön a szintén kortalan Majka.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Grass burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
5: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
4: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Buenos Morgan, jó reggelt kívánok! Csütörtöktől újra jár a Komp Nagymaros és Visegrád között. Jövő kedden esetleges megválasztása után esküdtesz és beszédet is mond az új köztársasági elnök. Felavatták a kisbéri csodaló emlékművét. Jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött. Ezúttal Szabó István. Csütörtöktől újra jár a Komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést, közölte az Útinforma honlapján. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán, Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, ezt írták. Jövő kedden esetleges megválasztása után esküt tesz és beszédet is mond az új köztársasági elnök a plénum előtt, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-vel. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. A jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekintik át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Felavatták a kisbéri csodalló emlékművét, számolt be róla a kemma.hu. A magyar galopsport legnagyobb alakja Imperiál emlékművét a versenyló szülőhelyén Ete-Apáti pusztán helyezték el. A kisbéri napok keretében átadott alkotás a legendás telivér a kisbéri csodalló mellett a helyi lótenyésztés évszázados öröksége előtt is tiszteleg. És végezetül sport, a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott 32-27-re kikapott Szlovéniától a belgrádi korosztályos Európa-bajnokság csütörtöki negyeddöntőjében. Az Európai Szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző csapatában Tóth Barnabás 5, Ambrus Bence és Juhász Tóth Zalán 4-4 gólt lőtt. A magyarok a csoport körből 2 győzelemmel és 1 vereséggel, a középdöntőből pedig 2 sikerrel jutottak tovább, és céljukat, a világbajnoki kvalifikációt már elérték.
0: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült, napos idő várható, a délutáni csúcshőmérséklet 34-36 Celsiusok körül alakul, csapadékra alig van esély. A hőség jelentős terhelést jelenthet, ezért érdemes a déli órákban árnyékba húzódni és okozottan figyelni a folyadékpótlásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen.
2: 9 óra 5 van, kérem szépen. Elindítjuk a Buenos Morgen utolsó óráját. És hát ma reggel azért a közlekedés az igen hát fontos igen. szerepet játszott volna, ha lehetett volna közlekedni.
3: Ha lenne közlekedés.
2: De ugye az M1-esen alsó hangon történt 3 baleset, és ezek azért jelentősen megnövelték a menetidőt. Azt látom most az élő térképet nézve, hogy Budapest felé a 60-as és a 16-os kilométer között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást, de a konkrét útzár meg útszűkítés az most már megszűnt. Viszont több helyen van lassulás, torlódás, úgyhogy továbbra is számoljatok plusz menetidővel, aki teheti, inkább azért így a délelőtti órák során még kerülje el az M1-est.
3: 27 fok van, 32 lesz, és folytattuk a kor tippelgetős játékunkat. Rolandot például meg lehetett szorongatni David Hasselhoff-fal. Őt sokkal fiatalabbnak gondoltad.
2: Hát egy 10-essel. Aztán belegondoltam, hogy igen, mert 60 valamennyit mondtam rá, és kiderült, hogy 74 éves. Igen, hát már 80-as durva. Években azért, hogy nem azt mondom, hogy meg lett férfi emberként, de ereje teljében lévő férfi emberként szerepelt, mint Michael Knight.
3: Engem meg megfogtál Charlie-val. Én ilyen 72-t tippeltem volna, és mennyi volt?
4: 78.
3: 78?
4: 78.
3: Apám! Ez nagyon durva. Mindegy, vannak ilyen örökkortalanok számomra, vagy akiket így nem tudok elhelyezni az életlistán.
2: Na jó, de a Charlie olyan, akinek azért, tehát leválsz vele beszélgetni, ha valaki van abban a szerencsés helyzetben, azért szerintem mindketten már voltunk így. Én ugye többször is konferáltam őt, és ilyenkor backstage-ekben, hát a Charlie-val nagyon jót lehet dumálni, de elképesztően jó humora van, és mondjuk úgy, hogy a stílusa az hasonló a karcos, mint a hangja.
3: Igen, és egyébként személyiségben fiatalos, tehát hogy így a zene az szerintem őt fiatalon tartja. Sok mindenkit konzervál egyébként az, amit csinál, meg hát lehet, hogy a whisky is konzervál, tehát hogy ez a másik probléma. Igen.
4: Kicsit rohadt ez.
3: Igen. Azt mondanak nekem, tudod-e mi ez a csiéna?
2: Csiéna? A hiénához van köze?
3: Nem, semmi, segítek. Én nem tudtam. Valószínűleg egyébként ez nem annyira ismert dolog.
2: A csí, hogy áramoljon a csí.
3: Egyébként áramlik valami, csak hogy itt milyen víz nehézségeink vannak, meg problémák, és közben meg szembe jött velem az interneten egy olyan, hogy képzeld el, van egy ilyen fesztivál Csiéna Kampagnában, remélem jól ejtem, ez egy olasz kis település, kis falu, és nekik az van, hogy évente egyszer ezen a Csiénán a Tenza folyó vizét óvatosan kiterelik az utcára, és gyakorlatilag egy ilyen majdnem térdig érő folyóvá alakítják át a sétáló utcákat a településen belül, és abban sétálgatnak, és élvezik, hogy folyó van az utcán.
2: Hát érdekesek ezek a kampányai emberek, azt kell, hogy mondjam. Figyelj, én itt közel leragadtam még full az életkoroknál, mondjak még egy olyat, ami lehet, hogy nehéz lesz.
3: Na mondjál.
2: Magyar frontról. Curtis.
3: Ja, fogalmam nincs, várjál. Kb. Így a Majkával lehet, akinek most volt szülinapja, Majka 47 volt, azt mondtátok?
2: A Majka 47?
3: Nem tudom, annyi? Ős idős már. Curtis egy picit fiatalabb. Akkor 44.
2: Képzeld el, 36.
3: Azta!
2: Jó tartja fiatal. Magát.
3: És hány éves? Ja, de ezt pont most tudom.
2: 89 augusztusi. Hát a gangsztori 60 lett.
3: 60 a szülinapja, igen, rájöttem közben erre. Sebessén Balázs?
2: 45-6.
3: 45-6, na várjál, most elkeresek fogalmam
2: lehet,
3: is.
2: Lehet, kicsit már több.
3: Sebestyén Balázs. Szerintem ő már majdnem 50.
2: De lehet,
3: 49.
2: 49. Á, de ez egyszerűen szalad az idő, gyerekek. De van ilyen még, hogy Jared Leto megvan neked?
3: Persze.
2: Full megfoghatatlan a csávó szerintem életkorban.
3: Ja, a tippem nincs. 49.
2: 54.
3: Aha, azért úgy nagyjából azzal be tudod tippelni, hogy milyen hangzású a neve. Fodor Zsóka?
2: 80 körül.
3: Annyira?
2: Hát szerintem igen.
3: Na várjál.
2: Ezt lehet, hogy nem. Bocsánat.
3: 84.
2: Na, azért mondom.
3: De is egyébként tök fiatalos.
2: Figyelj, Leo, mármint a DiCaprio.
3: 50 valami, mert tudom, hogy most ünnepelte nemrég, hogy már két 25 éves lányjal is tud randizni. 51?
2: Igen, 51.
3: Na, végre valakit telibe trafálok.
2: Na, jól van, jók vagyunk. Folytatjuk naphíre, hát ezúttal az is ilyen kicsit játékos lesz, de úgy tetszik, hogy ilyen napot tartunk ma a Buenos Morgenben, mert hogy Pisti hoz majd nekünk híreket, és ki kell találnunk, hogy ilyen hírpárokat, hogy melyik az igaz, melyik a valódi hír, és melyik az, amit ő talált ki.
3: Jó, ez mindenképpen jónak ígérkezik, szerintem szerintem egyébként ezt a játékos vonalat tovább viszük. És akkor most dobjam ki a kukába, hogy órákat olvastam Csínáról. Azt már el sem mondjam, hogy először ezzel takarították az utcát, aztán megszerették a lakók, és csak fölöntik Olaszország talapzatát. Ja, azt már el sem mondjam.
2: Én felöntések, beöntések, nem, én ezekben nem hiszek.
3: Itt 20 percet készültem erre a témára.
2: Jó, akkor
3: beszéljek a praktikus állattartásról?
2: Mindenképpen, akartam is kérni, igen. Hogy
3: mindegy, maradok még 3 órát a koktélban.
2: Panelszparasz gyerek vagyok, műfüvem van, ma Máriába lakom családi házban, nem mindenképpen a praktikus állattartásról szeretném, ha értekezni
3: közben
2: nekem.
3: Elkezdték egyébként a hallgatóink is kérdezgetni, hogy ők hány évesek lehetnek, és hogy meg kell tippelgetni. Hú, ebbe szerintem ne kezdjünk bele, mert vagy valakit nagyon megsértünk, vagy valaki nagyon...
2: Hát kérdezi Péterünk, minket. A Táti Butha, hogy ő hány éves. Péterem, lélekben 25. Mit szólsz egy ilyen diplomatikus válaszhoz?
3: És figyelj, hogyha benézel egy alsó korhatárt egy diszkóban, ezt elfogadják, hogy lélekben 30-nak tűnt?
2: Nem nagyon.
3: Nem, szerintem sem.
2: Szóval ezzel azért óvatosan. Ezzel
3: azért óvatosan.
2: Igen, ahogy a Mikey Mikenik mondja az egyik dalában, hogy azt mondja 18, de nincs is 15. Na, szóval veszélyes.
3: Na jó, akkor megyünk tovább a nap hírével. Nem sokára Pisti megteszteltet minket, vagy leteszteltet minket Várkonyi Andra?
2: Fogalmam nincs.
3: Tip?
2: 48.
3: 51.
2: Na, látod, őt legalább fiatalabbnak mondtam. Azért úgy illik, nem? Férfi emberként. Hölgy életkorára tippelni.
3: Ja, szerintem jó vagy. Oké, most leállok, mert tényleg ezzel örök
2: fiával vagyunk. Ádit elvesztettük. Jó, hamarosan jövünk vissza ezzel a kis híres kvízzel. Forrás.

0: Hát az viszont nem csak illúzió, hogy Pisti Hello. Itt van velünk.
1: Mert mondjuk de szép azért, átkötés.
0: Hát ennél szebb illúzióra vágynánk.
1: A Dua Lipa eléggé szép.
0: Igen, igen, vitathatatlan. Igen. Mondjuk úgy, hogy te másképp vagy szép, mint Dua Lipa.
1: Én se hasonlítanám nagyon magunkat.
2: Na. Na, az van, hogy tegnap beszélgettünk a 6. Bikers és Komrok Fesztiválról, az ugye Mastartól, meg majd lesz nyereményjáték a következő műsorban, és lehet nyerni páros belépőtre, és itt volt velünk Nagy Ákos, és a főszervező többek között.
1: Mondta, hogyha beszállsz az erotik showba, kapsz koffolát.
2: Kaptam koffolát, szóval...
0: Hát innentől mindenki gondolja, amire akar.
2: Találkozunk a fesztiválon. Na, és én nem tudom, hogy ezt szeretem-e...
0: helikopterrel érkezik.
2: Nem tudom, hogy én ezt szeretem-e, vagy nem. Egyszer nagyon régen szerintem kóstoltam. Roland mondta, hogy nagyon nem, de ezt valaki vagy imádja, vagy utálja? Tehát, hogy ez olyan?
0: Hát szerintem megosztó dolog a koffolai.
2: Mert először arra gondoltam, azt hiszem Ausztriában lehet kapni, amit mi otthon keverünk, amikor a Fantát meg a kólát összeöntjük, nem tudom mi a neve.
1: Ne,
2: de az
1: nem.
2: Nagyon finom. Az a szőke kóla.
1: Most a felvidéki hallgatóink a homlokukra csapnak, és nem értik, hogy mi történik, hogy ez mitől olyan unikális. Ugye hát nyilván itt nálunk az anyaországban nem nagyon lehet ilyet kapni.
2: Akkor nem reklám.
1: A fővárosban, igen, tehát így egyáltalán nem reklám. Ráadásul a fővárosban van egyetlen egy hely, ahol lehet csapon kapni, ezt meséltem nektek itt a zene alatt is.
2: Te mihez hasonlítod, mert a tegnap beszélgettem,
1: ez egy kóla.
2: Nyerki Tomival, ő azt mondta, hogy olyan, mint egy kóla, meg egy Jägermeister alkohol nélkül.
0: Ebben van valami amúgy.
2: Van valami? Tehát igen. Így gyógynövényes lesz?
0: Igen, nem.
2: Hát mondta, hogy nagyon szereti.
0: Sajátos, tehát nem klasszik kóla íz.
1: Na, tetszik?
2: Kólának inni rossz, Jégernek inni jó. Tehát egy ilyen alkoholmentes Jéger.
0: Na, hát akkor tessék, ezt most így megfejtettük.
2: Ezt most városi, meg fogom inni.
0: Fővárosi gyerek barátkozni, budai gyerek barátkozni koffola.
2: Tudod mi, egy kicsit az a baj, medvecukrot nem szeretem, de van egy kis medvecukor utó íze. De én azt mondom, hogy ez nem lesz soha nagy kedvencem, de hogyha ezzel kínálnak, szeretettel elfogadom.
0: Inkább a medvecukor, mint a medve.
2: Igen, ingyen jól jött. Nagyon köszönöm. Ingyen bármit megiszom.
1: Ezzel csak óvatosan.
0: Így van, és akkor a...
1: Mert legközelebb hozok ám itt
0: a fesztiváli esti erotik showban pedig majd meglátjátok, hogy mit fog produkálni az úriember.
2: Na vajon igaz vagy hamis? Az mindig jó, amikor a hírszerkesztő behoz híreket, amikben van fake news is. Igazából itt a hírekben is elrejtesz egyet?
0: Vagy... Meglepetés.
1: Nem, a hírekben természetesen a valódi hírek szólnak. Ügyesen, gondosan, jól válogatva, ráadásul hát a mai hírolvasó az egészen parádés.
2: Felvette a rádiós hangját.
1: Na, de
2: drágám, megjöttem. Jó volt a munkahelyen. Reklám után folytatom.
1: Nálunk ott csak reklám van.
0: Ez mindig az ahhoz.
2: Mutatok egy kis részletet a következő óra elejéből.
0: És akkor jön 8 másodperc. Azt kell beosztani.
1: Igen, de az a teljes dal.
0: Kinek mennyi jut?
2: Vacsorára best of a tegnapból. Lehet, ezt meg lehet
0: eszni. 8 másodperc után még van vacsora nálatok, de jó.
2: Na, mindig van vacsora.
1: Van idő vacsorázni. Mivel töltsék az estét? Nézzék egymást.
2: Na, iszom koffolát, beszélj.
1: Esznek, nézek egy kis sorozatot.
0: Ugye jó, modern romantika.
1: Így van. Na, szóval van nekem két hírem, amit hoztam nektek. Drága jó hallgatók, meg nektek is természetesen itt a stúdióban, kedves Ádi és Roland. Úgyhogy én megosztanám veletek a két hírt, aztán cincáljuk szét. Mind a kettő valamilyen módon hát üdítő fogyasztással kapcsolatos, tehát tulajdonképpen a koffolázást folytatjuk. Az első hír így szól, Guinness rekordot állított fel egy 10 éves londoni kisfiú, aki egy óra alatt 47 nagy pohár málna szörpöt ivott meg. A londoni Islington városrészben élő Omar a rekordkísérletet egy jótékonysági rendezvényen teljesítette, ahol több tucat érdeklődő figyelte, ahogy a megpróbálja megdönteni a korábbi szörpivási csúcsot.
2: Tudod, és az lesz benne a kamu, hogy nem Omar, hanem Homár.
1: A kisfiú a beszámolók szerint hónapokon keresztül készült a kihívásra. Ott a különböző mennyiségű szörpel gyakorolta, hogyan tudja a leggyorsabban, mégis biztonságosan elfogyasztani az italt. A rekord hitelesítők végül elfogadták a teljesítményt, így Omar neve bekerülhetett a Guinness rekordok könyvébe. A fiú azt mondta, azért választotta a málnaszörpöt, mert ez volt a kedvenc itala, és szerint egy hideg málnaszörp minden problémát megold. Édesapja hozzátette, a család nagyon büszke rá.
2: Na, mondd még egyszer a paramétereket.
0: Mások is isznak, de ők nem szörpöt.
1: Jó, tehát Omar 10 éves, 47 nagy pohár málna szörp, és ezzel megdöntött egy ilyen csúcsot is tulajdonképpen.
2: Láttál róla a képet? Omar vékonyka, vagy ilyen testesebb?
1: Ne legyél már sztereotíp.
2: Volt-e benne WC-szünet, nem volt WC-szünet, támogatta a pölöskeit?
0: Hát egy óra alatt nem kell WC-szünet. Én nem
2: 47
0: tudom.
2: Pohárnál?
0: Én nem a 47, tehát bennem ez egy kicsit ilyen sztereotíp, hogy London, Omar, nem tudom, tehát, hogy de kicsit több összetevője van, amit én gyanúsnak értem.
1: Bocsánat, erre hogy lehet büszke az apuka? Tehát, hogy nekem az utolsó mondat, édesapja hozzátette, a család nagyon büszke rá. Tehát, hogy vannak teljesítmények, amikre tényleg büszke egy apuka, nem tudom, a gyerek jól fest, szépen gitározik, megnyerte a matek versenyt, de ez milyen teljesítmény, hogy az én gyerekem issza a leggyorsabban a málna szörpet.
2: Apaként ezért vannak olyan dolgok, amiket kívülről vagy nem apaként nem fogsz fel. Tehát például Roland, őszintén mondd meg, itt most mindenki előtt. Voltál büszke gyermeket, bármelyik gyermeket kakkantására? Mert azért ezekre lehet büszkének lenni az ilyen eredményekre.
0: De büszke nem, de volt, ami egyébként hírértékkel bírt volna gyengébb napokon.
2: Tehát, hogy akkor egy szörp simán.
1: De ott van a kis Omar, már az egész pólója málna szörpös. Nyomja magába a 47. nagy pohárral. Szóval, hogy ebben mi a szerethető? Mi az, amire azt mondod, hogy na ez a gyerek tud valamit?
2: Hát, ha hirtelen belekerülsz egy vödör málnaszörbe, nem kap levegőt a gyerek, ő le tudja magáról inni. Tehát kvázi életmentő funkcióval bír.
1: Jó, meg egyáltalán hogyan jössz rá arra, hogy meg tudsz inni, nem tudom én, 10 évesként egy ilyen kisboltnyi, nem tudom én, üdítőt?
0: Hát volt egy nagy kancsó kitöltve, és azt Omar ide lenyomta, tudod, egy húzásra, és meglátták benne a rejtett tehetséget, és akkor kisfiam, még sokra viheted.
1: Ha tíz ilyet egymás mellé teszünk, megiszod?
2: Mikor másnap jött az akváriummal, hogy ezt töltsétek meg, akkor kezd egy gyanús lenni. Na, én ebben nem hiszek. A 47 nagy pohár, most mi legyen a nagy pohár? Nem írt el decit, mondjuk hát, egy 3 decit.
1: Nem egy ilyen 2 literes kancsó, tehát hogy...
2: Mondjuk 3 deciből, de csak szorozzuk fel. Mondjuk 3 decis pohárral nézzük, mert akkor legyen nagy pohár, de ne a 1/2 literes. Ezt, Roland, te tudod megszorozni 47-tel.
0: Figyelj, én ezt egyszer kipróbáltam, még fősulis bulin, csak...
1: nem állna szörpel.
0: Csak igen, vörösborral, és hetet határoztunk meg, az volt a mennyiség, de azt egymás után toltuk le. Mondjuk csak 2 decissel. Az eredményt hagyjuk, mert a következő 1 órára emlékszem
2: én
0: csak.
2: Én kávéból ittam egyszer nagyon-nagyon sokat, de ilyen hiperaktív lettem tőle. Ez 14,1 liter folyadék lenne.
0: Na, hát ő hidratált rendesen.
1: Tehát egy óra alatt.
2: Egyszerűen nem fér be. Hát ez nem fér be egy emberbe,
1: Bocsánat, én a hírekben minden órában beszélek arról, itt az időjárás jelentésben, hogy hát azért fontos a hidratálás, meg figyeljünk oda ebben a nagy melegben.
2: Ezzel 1 óra alatt Omar 14 megtette. Kilóval lennél több. Egy 10 éves gyerek hány kiló? Általában.
1: Hát Omar szerintem kicsit nagyobb.
2: Hány kiló? Ez is érdekel, egy 10 éves gyerek hány kiló? 14 kilóval lenne több abban az 1 órában.
0: Hát meg másfél szerezni a körülbelül.
2: Igen, nagyjából igen, azt írja, hogy 25-től 45 legyen egy nagyobb darab Omar, akkor tényleg gyakorlatilag a fél testsúlyát magára vissza.
0: Hát ennyi. Hát jó.
2: Nem, ez nem lehet igaz. Ez biztos, hogy nem igaz.
0: Jó, akkor nézzük a második hírt, és akkor megpróbáljuk összevetni a kettőt.
1: Nagyon gonosz vagyok, mert a második hír az túl hihető. Tehát, hogy lehet, hogy pont ezért.
2: Gyanús, hogy terelget.
1: Na figyelj, vagy nem. Különös helyzetbe kerültek a gödöllői rendőrök, amikor augusztus 5-én megállítottak egy autóst, aki nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatás során azonban kiderült, hogy a férfi éppen a gödöllői rendőrkapitányságra tartott, ahol egy korábbi ittas vezetése miatt kellett volna megjelennie a kihallgatáson. A rendőröknek azonban feltűnt, hogy a sofőr viselkedése alapján felmerülhet az alkoholfogyasztás gyanúja, ezért megszondáztatták.
0: Ja, ezt tudom, ez a jó cím. Ezt tudom, ez igaz.
1: A készülék pedig megerősítette a gyanút. A férfi ezúttal is ittasan ült a volán mögé. A rendőrök így nem csak azt az ügyet intézhették, amely miatt a férfinak meg kellett volna jelennie a kapitányságon, hanem egy újabb eljárás is indult ellene.
2: Tovább egy hullát találtak a csomagtartójában, és igen. De ez tuti. Én döntést szültem, ez biztos, hogy igaz.
0: Azt mondod, hogy a gödöllőiek azok ilyenek?
2: Szerintem igen, csak az a kérdés.
1: De nem, tehát ennyi józan paraszt ész mindenkiben van, hogyha éppen bocsánatot akarsz kérni, hogyha éppen megbánást akarsz tanúsítani, akkor legalább azt a fél órát, vagy legalább azt a fél napot megtiszteled annyira, hogy mondjuk akkor nem 2 snapszerrel nyitod a napot, vagy nem tudom mivel snapszal.
2: Ez már csak az előző napi hatás volt, szerintem. Meg ahhoz, hogy bocsánatot tudj kérni, ahhoz azért fel kell szívnod magad. Tehát ő először bátorságot merített. Vagy lehet, hogy csak bombon megyet evett. Szerintem ez igaz.
0: Hát azért a balasz, ezt leteszteltük mi is, na.
1: Azt méri. Megnézte a konyak megyet, és így, de finom, ma is legyen két csomag.
0: 4,5 kilót.
2: Konyak megyet méri, Dianett cukrot méri.
1: És aztán meg fog dönteni egy Guinness rekordot is a konyak megyevésben.
0: Na szóval a kettőből egy igaz.
2: Én biztos, hogy azt mondom, hogy ez igaz, és a Málna szörp a kamu.
0: Jó, akkor én viszont csak azért, hogy ne értsünk együtt, én akkor Omárban hiszek, és Omár és a Málna szörp, ez még rajzfilmbe kívánkozó sztori, tényleg. Szerintem meg fogják rajzolni egy idő után Omárt.
1: No, az a helyzet, hogy hát tudjuk, hogy neked már a gyerkőcök elmúltak 10, ugye?
0: Hát néha még nem, néha most lesz 9.
1: Na, hát az a helyzet, hogy így mindkettőtök gyermekénél még ott van igazából az esély, hogy 10 évesen megdöntik Omár rekordját.
2: Ne.
1: Ugyanakkor ez a rekord nem létezik.
2: Hál' Isten!
1: De lehet még inspiráció számunkra.
2: Hál' Isten!
1: Jó, és a gödöllői férfi? Szerintem az egy egyértelmű tanúság, tehát, hogy használjunk biztonsági övet, mert egyébként nem lett volna egy probléma.
0: Én azért szeretnék hinni Omárban.
1: Megkínálta volna a bírónőt.
0: Kocincsunk, igen. Igen, esetleg...
1: Na, egy békeital.
0: Látod, a kettőt össze kellett volna kötni. Mert hogyha ő iszik meg 14 liter málna szörpöt, a kutyát nem érdekli a rendőrök közül, érted? Tehát, hogy ez kellett volna, hogy Omártól elvenni, a nem létező Omártól, és odaadni ennek szerint a gödöllői férfinek.
2: Megiszik valaki 14 liter málna szörpöt, akkor nagyon siet. Akkor viszont gyorshajtás.
0: Ja, igen, tényleg nagyon kepiszíni. Jaj, de jó volt egyébként.
2: Hát, köszönjük.
0: Gyanús volt Omár, de én azért, na. Tehát látjátok, hogy én idealista vagyok. Tehát én nem tudom képzelni, hogy egy gyerek le tud nyomni 14 liter málna szörpöt, ha akar. Szerintem minden nagymama büszke lenne rá.
1: És lehetséges.
2: Azt is el tudod képzelni, hogy a gödöllőiek józanok.
0: Hát figyelj, szerintem el kell látogatnom. Már rég jártam Gödöllőn ezek szerint. Jó?
1: Igen, kössétek be a biztonsági jövet.
0: Ez a fő tanulság. Így van, és ígatok málna szörpet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem kell a dalszövegeket túlbonyolítani, mindig szoktam mondani. Végig ázol egy fél percet.
1: Igen, csak ez annyiban nehéz, hogy mi van, hogyha összekeversz két dalt, és a koncerten rosszul énekled.
0: Hát az át az bárhol el lehet sütni.
1: Bárhol megnyomod?
0: Igen.
1: Playbacknél nehéz.
0: Figyelj, nem fogok direkt helyszínt mondani, de konferáltam már úgy, nagyon neves énekes színészünk jött haknizni, és hát ő énekelt mindenfélét, tudott, tehát általában így szokták, és énekelt mindenféle pop slágereket is, magyar pop slágereket is, és hát elindult az egyiknek az alapja, szerintem felismerhető volt, hogy melyik tényleg nagy sláger volt, egy nagy neoton sláger, és elkezdett rá énekelni egy másikat.
1: Hoppá!
0: És mondom, ez egy élő mashup tulajdonképpen, amit itt
1: hallunk. És passzolt?
0: Hát volt, hogy passzolt, volt, hogy kicsit kevésbé, azért megoldotta.
1: Ilyeneken nem akadt fenni?
0: Nem, és akkor lejött a színpadról, akkor oda mentem hozzá, és mondtam meg, hogy figyelj, itt egyébként nem ez volt, szóval, hogy ez nem annak az alapja. Hát azt mondta, figyelj, ne otthon. Jó volt ez.
1: De várjál, rájött menet közben szerinted? Csak szerintem már végig nyomtatod, akkor már kitartasz,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, szerintem ilyen, meg volt egy másik dal, aminél nem annyira sikerült eltalálni az énekdallamot, és ezt ő is érezte, úgyhogy lenyomta inkább rapbe.
1: Zseniális.
0: Ez meg a Lehetsz király volt, szóval végig lehet rappelni a Lehetsz királyt, ha gondoljátok.
1: Abban úgy tényleg lehet rappelni, van is benne rebbetét, azt a magyarok rakták bele a Berecki Zolival.
0: Igen, de azért az eredeti verzióban, mármint a magyar eredeti verzióban van egy rebbetét, a többi nem az. Na hát itt született
1: itt
0: egy
1: mindegyik
0: ilyen
1: az volt.
0: Újraértelmezés.
1: Jó, 28 fok van, 32 lesz, ma is kellőképpen melegünk lesz, de egyébként a hétvégén nagyjából ez megy tovább, ilyen 31-32 fokokat mérünk, esőt egyelőre nem sokat mondanak. És még egy koffola összefoglalás, az első kort nehéz, de aztán a többi már itatja magát.
0: Köszönjük szépen, én pedig nézem gyorsan az M1-est, Tatabány és az M0-as autóút között kiépített terelésben, továbbra is araszoló torlódás, meg szakaszos torlódás nehezíti a közlekedést, és hát valóban több rövid szakaszon látok én most jelen pillanatban fennakadást, de ezek úgy fejenként össze is érnek, mint például Szárligettől nagyjából Bicskéig van, ami összeér, van itt Tatabánya magasságában is egy erőteljesebb, meg egy olyan kisebb ott nagyjából Herceghalomnál.
1: Azt mondd meg, tudsz-e olyat, hogy beszorulsz az egyik dugóba, ott megállsz, vársz fél órát, egy órát, majd utána kijutsz belőle, végre megörülsz, és 200 méter múlva megint állsz.
0: Jelen pillanatban szerintem az M1-esen ezt bármikor lehet hozni, ma egészen biztosan. Tehát, hogy ugye ma három baleset is volt reggel. Tényleg kitartás mindenkinek, inkább kerüljétek el az M1-est a mai napon. Az 1-es főút az most az élőtérkép alapján egy fokkal nyugisabbnak tűnik.
1: Jó, az van, hogy ma nincsen az Immerer Tomink a charterig, arra fog megérkezni, lehet, hogy valahol ott van az M1-esen, szóval itt még elautózgat. Ezért maradok én egy kicsit koktélozni, aztán Roland is fog koktélozni, és eképpen telik majd most így a kora délel, mi ez? Késő délután? Nem. Késő délelőtt, kora délután.
0: Azt kerestem, így
1: csak meg vagyok. Igen, tartalmas lesz a következő néhány óra is ebben a szellemben, de hogy azt akartam mondani, hogy a Buenos Morgan tekintetében viszont én most elmegyek szabizni.
0: Úgy elmegy az Ádi, vissza se jön egy hétig. Úgy. Szóval a jövő héten sok-sok best of, meg azért lesznek vendégek is, úgyhogy itt leszek, friss infókat hozok nektek, vendégeket hozok nektek. Például rögtön dalbemutatóval kezdjük majd a hétfőt, de egyelőre még nem árulom el, hogy ki érkezik hozzánk.
1: Végre írtál egy dalt.
0: Végre írtál, és szeretném
1: megmutatni mindenkinek.
0: És felkonfolom magam, sőt, készítek is magammal egy nagyon klassz interjút.
1: Ezért van itt ez a Skód Duda. Jó lesz.
0: Így van, nagyon-nagyon
1: Duda
0: jó lesz.
1: Duda Popi és Rolanda.
0: Igen, és megkérdezem, kedves Roland, mióta érzed úgy, hogy egyébként valóban fantasztikusan színes egyéniségedet immáron rímek formájába dalba öltve is meg kell mutatnod?
1: Mióta vágysz arra, hogy dudákat nyomkodj?
0: Erre már egészen kiskoromtól. Nagyon hamar elkezdtem érezni a vonzalmat, de egy ideig nem tudtam, hogy ez még hangot is képes kiadni.
1: Na, ennyi. Szóval így lesz ilyen, meg lesznek sportolók is a héten, tehát azért mindenképpen emiatt is érdemes lesz hallgatni a Buenos Morgant, meg tényleg olyan válogatást hagyok itt. Tehát a legjobb pillanatokat, a legviccesebbeket. Tehát nem mást hallgassatok, mert az nem jó. Ez jó.
0: Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó indoklás volt. Úgyhogy igen, ez lesz így a jövő héten. Ma egyébként nyilván még a Beatben is majd velem találkozhatok 3 és 5 között szokás szerint, és a hét hétvégén nem győzzük elégszer felhívni a figyelmeteket.
1: Ó, tényleg.
0: Vasárnap délután nincs zicser, ám de van strandturné, Tatabánya, Gyémántfürdő, onnan jelentkezünk vasárnap délután 1-től egészen este 6 óráig. Nagyon klassz hangulat lesz, rengeteg játék, DJ live setek, ott lesz velünk DJ Bóli, meg Zimmerer, úgyhogy elképesztően jó bulit varázsolunk oda a strandra.
1: Jó, és nagyon szépen köszönjük a hírzsonglőr Szabó Istvánnak, hogy a mai napon beugrott, és itt volt Kitti és Andi helyett.
0: Csak vizuálisan jelentett visszaesést, úgy mondjuk jelentőset. Köszönjük szépen a valóságsókat most már hosszú évek óta nem követő Rédl Ádámnak.
1: És köszönjük szépen annak az I és Rolandnak, akit ma még legalább két műsorban hallhatsz. Aztán még meglátjuk, lesz még valami meglepid így estére. Light session-t összedobsz-e, vagy valamit estére.
0: Beköszönök váratlanul ott is. Nem, ez a veszély nem fenyeget. Tényleg folytatás a koktélban ezúttal Ádival egészen egy óráig, utána pedig én váltom majd.
1: Jó nyarat mindenkinek, és akkor jövő hét utáni héten, hétfőn 6 után reggel jövünk teljes felállásban megint.
0: Így is van, Buenos Morgan!
1: Sziasztok!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Óroli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Havi szinten csökkent, éves összevetésben nőtt a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben júniusban. Jóvá hagyta az első mRNA-s alapú influenza oltást, az amerikai szövetségi gyógyszerhatóság ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Jóvá hagyta az első mRNA-s alapú influenzaoltást az amerikai szövetségi gyógyszerhatóság. A vakcina már az idei szezonban elérhetővé válik az Egyesült Államokban, közölte a vakcinát gyártó Moderna csütörtökön. Az mRNA-s technológia a COVID-19 világjárvány idején vált ismerté, amikor a vírus ellen hatékony védelmet nyújtott. Az mRNA-s kifejlesztésében végzett munkájáért 2022-ben Karikó Katalin orvosi Nobel-díjat kapott. Havi szinten csökkent, éves összevetésben nőtt a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben júniusban. Az Európai Unió Statisztikai Hivatal, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint júniusban a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben az elemzők által várt 0,1%-os növekedés helyett 0,3%-kal csökkent, az Európai Unióban pedig 0,1%-kal zsugorodott, miután az előző hónapban az euróövezetben 0,4%-os, az EU-ban pedig 0,6%-os bővülés regisztráltak havi szinten. Flandria, Belgium flamand nyelvű régiójának nemzeti gyűjteményeiből legkevesebb 160 olyan műalkotást tűnt el nyomtalanul az elmúlt években, amelyet belga kormányzati épületekben helyeztek el, illetve közintézményeknek adtak kölcsön, közölte Caroline Genez, a flamand kormány kulturális minisztere. 5 műalkotást tűnt el a flamand, valamint a belga szövetségi miniszteri kabinetek irodáiból, 48 minisztériumokból és minisztériumi főosztályok falai közül, 3 a belga szenátusból és 5 olyan műalkotásnak is nyoma veszett, amelyet egy másik múzeumnak adtak kölcsön. Műalkotások tűntek el továbbá iskolákból, kormányzati épületekből is. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. A Családsegítő Központban augusztus 10-én, 13-án, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket. Mindegyik alkalommal délután 4:30 között.
0: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült, napos idő várható, a délutáni csúcshőmérséklet 34-36 Celsiusok körül alakul, csapadékra alig van esély. A hőség jelentős terhelést jelenthet, ezért érdemes a déli órákban árnyékba húzódni és okozottan figyelni a folyadékpótlásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Hello mindenkinek, itt az Ádi. Tomi most egy picit pihen, és én keverem a koktélt, pontosabban az első felét, aztán majd Roland jól megissza a második felében, mi helyettesítjük a Tamásunkat. Jó zenékből nem lesz hiány, egy bizarr klubbal kezdünk, és nem sokára hozok belépőket a 6. Bikers and Comrock Fesztiválra. Figyeld a motort, és gyere velem!

Vasszuk itt a Forráson, a legjobb slágerek nálunk szólnak, és a koktélban rengeteg zene megy, és nagyon keveset beszélünk. Ez ennek a műsornak a lényege, és remélem, hogy te is élvezed így a munka mellett, vagy adott esetben a nyaralás közben, ha esetleg strandon vagy éppen. Apropó strand, bizony a Tatabányai Gyémántfürdőn leszünk most vasárnap két DJ-vel, DJ Bólival és Zimmererrel, és ott lehet találkozni majd a Forrás Rádióval a délutánban, szóval remélem, hogy összefutunk majd a strandon is. De most egy másik program lehetőséget is szeretnék ajánlani, ugyanis a mai naptól egészen 9-éig Rócházán, a Rancson, vagy mi csak elneveztük Rockházának a helyet, hát egy fantasztikus fesztivál zajlik, ez már a 6. Bikers and Comrock Fesztivál, és tegnap beszélgettünk a főszervezővel, illetve Hangyával az Uralból, akik több éve nem léptek már fel itt a környéken, nagyon nagy bulinak ígérkezik a dolog, nekünk pedig van egy páros belépőjegyünk minden nap, ma az utolsót adjuk oda, egy óra után sorsolunk, de addig részt vehetsz ebben a játékban, összesen annyit kell tenned, hogyha meghallod feldübörögni a Harley-t itt a Forrás Rádióban a koktélban, akkor gyorsan küldesz egy SMS-t a 0620 9789 5-re, és annyit írsz bele, hogy motor, illetve a saját nevedet. Lehet, hogy téged sorsolunk, és te viheted el a két jegyünket az általad választott napra. No, a játéknak ez a lényege, közben pedig másik játék. Hallgasd a Forrást és élvezd a slágereket. Itt van Pitbulltól és Zac Browntól a Can't Stop Us Now. Ezzel folytatjuk. Jó rádiózást!

0: Hello, itt a Cocktail, Tomi helyett most Ádival. Egy kicsit reklámozunk, utána viszont rögtön ismét a zenéki a főszerep a következő hozzávalójának, a finom itókának itt a nagy melegben. A Queen for a Day lesz. Tudod, Jeki Jeki, Matthew Koss és Matt Cohn jönnek.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Szia Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál! A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnán a Green csónakázó tónál. Korai kezdés, 21-kor startol.

Bolnár, ott Ali. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Avicii, és ez Anxiety volt, amit hallottunk itt a Forráson. 10 óra múlt egészen pontosan 40 perccel, és elértük a mai csúcsot, 32 fokot mérhetünk már. Ennél állítólag nem lesz ma melegebb, de aztán majd megnézzük. Egyébként elég soknak érződik, szóval néha frissítsd magad, illetve hogyha autózni mész, akkor csak hangsúlyozni tudom, hogy tankoltál le azt a kocsit, nehogy aztán ott ragadj valahol klíma nélkül. A lényeg az, hogy az M1-es autópályán még mindig vannak torlódások, a reggelinél már jobb a helyzet, volt egyszerre 3 balesetünk is, de azért még mindig azt mondanám, sőt most már azt mondanám, hogy az 1-es utat választhatok helyette. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben Budapest felé a 60-as és a 16-os kilométer között mondanak még szakaszos, néhol araszoló torlódást, ami eléggé komolyan megnehezíti egyébként a haladást. Nézem itt a környéken mi a helyzet, hát a Duna közeli helyekkel van baj, Esztergomban és Komáromban is, és itt nálunk pedig Tatabányán a Dózsa-György út az, ahol egy kicsit élénkebb a forgalom, mint egyébként lenni szokott, de egyébként szerintem abszolút élhető, tehát azzal olyan túl nagy baj nincs. Balatonfüreden látok még egy balesetet, de ez minket annyira nem érint. Már ki tudja, lehet, hogy mentek a Balcsira egyet kirándulni. Na, de hogyha ti is láttok valamit az utakon, amit szívesen megosztanátok, akkor ezt kérlek dobjátok át nekünk, mondjuk akár egy Harley Davidson-t, ami bármikor felcsendülhet itt a Forráson, és az 2 jegyet ér a 6. Bikers és Komrock fesztiválra, szóval érdemes lesz figyelni és tudni az SMS Viber számunkat 0620 978 975. Ide kell elküldeni a motor hallatán azt, hogy motor, van, aki már írt, de olyankor, amikor még nem volt motor, hát ő nem fog nyerni, ez nem így van, nem? És a keresztnevedet. Addig pedig zenélek. Itt van a BLR, és szól a Szerethetetlen, ami egy abszolút szerethető dal. Ez a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk.

Jackson és a What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Ó, micsoda erőt ad ez a zene. Amilyen erőt ad majd a 6. Bikers és Komrock Fesztivál, erre páros jegyünk van, érdemes lesz figyelned a következő órában például azt, hogy elhúz egy Harley valamelyik zenénk alatt, vagy valamelyik zenénk után, vagy valamelyik zenénk mellett. Ennél többet most még nem mondok, Pisti jön a friss hírekkel, és a következő órában pedig folytatjuk, és zenékből sem lesz hiány, hiszen a koktél erről szól. Érkezik Madonna és Sabrina Carpenter, és szól a Bring Your Love nem sokára. Mutatok egy részletet.

0: játsszuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A loft, avagy csak a barát.

0: is mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a Tbusz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11, üdvözlöm Önöket, szép napot kívánok. Zajlanak a NAV nyári ellenőrzései a Balatonnál. Gyengült péntek reggelre a forint árfolyama. Oroszlány ad otthont az 5. nemzetközi cigány dalnapjának. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. A Nemzeti Adó és Vámhivatal, azaz a NAV nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területeken a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság az MTI-vel. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatást. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben. Gyengült péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel 7 órakor 365,49 század forinton jegyezték a bankközi piacon, az előző délután 6 órai 364,7 forint után. A dollár jegyzése 317,14 század forintra ment fel, 316,60 század forintról. A svájci franké pedig 390-re 389-ről. A forint 0,2%-kal gyengült mindhárom devizával szemben. Kínai kutatók bemutatták a hold teljes felszínének új 1:5 millióhoz méret arányú geológiai térképét, amely a legfrissebb holdkutatási eredmények alapján készült, közölte a Kínai Geológiai Tudományok Akadémiájának Földtani Intézete csütörtökön. A térkép több mint 13 000 becsapódási krátert és 81 becsapódási medencét ábrázol, emellett 14 féle geológiai szerkezetet és 17 kőzettípust különít el. Elkészítéséhez a kínai Changzhou holdkutatási program, valamint más nemzetközi kutatások legújabb eredményeit használták fel. A kutatók pontosították a hold geológiai időskáláját, frissítették az ásványi és kőzettani osztályozást, valamint új adatokat építettek be a felszíni képződményekről. És egy programajánlat augusztus 8-án, azaz holnap, ismét Oroszlány ad otthont az 5. nemzetközi cigány dalnapjának, amely a világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiválja. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán 19 órakor az East Gypsy Band lép fel, őket követi a Románodrom trió 20 órától, majd 21 órától a Mazsimó Gypsy Mó gondoskodik a jó hangulatról. A rendezvény ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült, napos idő várható, a délutáni csúcshőmérséklet 34-36 Celsiusok körül alakul, csapadékra alig van esély. A hőség jelentős terhelést jelenthet, ezért érdemes a déli órákban árnyékba húzódni és okozottan figyelni a folyadékpótlásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Hello, Ádi vagyok, Tomi ma nincsen, mi helyettesítjük Rolanddal itt a koktélban, de receptet itt hagyta, jó zenéket keverünk jó zenék után, te pedig remélem élvezed a műsort. Ja, és egy motor is elhúz majd ebben az órában, megtalálnak következőben is, amikor hallod, akkor küldj SMS, nem sokára mesélek a 6. Bikers & Skongrok Fesztiválról is, erre vannak jegyeim. Most viszont jöjjön a Bring Your Love, ez a

0: Forrás Rádió mindig veled. Itt a 6. Bikers and Komrok Fesztivál, ez a mai napon startol, és ennek a főszervezőjével, valamint a Highlander Motoros Klub elnökével, Nagy Ákossal beszélgettünk tegnap a Buenos Morgenben, és azt is megkérdeztük tőle, hogy hogy állnak most a szervezéssel itt a finishben, a következőket mondta.
1: Hát a 100%-os listát, hogyha vennénk, akkor azt mondom, hogy ez a szervezkedés, ez mindig szeptemberben kezdődik. Januárban kapcsolunk neki, akkor indul a marketing, tehát ma már reggel 4 órától ültem az átszélen, és vártam, hogy legyen 7 óra, hogy el tudjak indulni, mert már dolgozik az agyam, úgyhogy nem tudok pihenni.
0: És csak így lehetem, hogy
1: tehát
0: szerintem.
1: Vár ránk 4 kemény nap, 8 óra alvás, 4 nap alatt hétfőre kivettem a Szabit, úgyhogy
2: minden
1: reinkarnáció.
0: Jó lesz ez.
1: Minden, amit lehet, elkövetek azért, hogy kedden szalonképes legyek újra munkában, úgyhogy nyomjuk, ez a finish, ez ilyen, úgyhogy de egy évig erre készülünk, örülünk neki, és akarunk egy hatalmas bulit csinálni, azt akarjuk, hogy az emberek élvezzék, és felvidéken megmutassuk, hogy hogyan kell egy igazi motoros rockfesztivált szervezni.
0: Nálunk pedig van még 2 napi jegy, amit el lehet tőlünk vinni, meg lehet nálam nyerni, szóval figyeld a Harley hangot, hogyha hallod elsuhanni itt az éterben, akkor abban a pillanatban küld nekünk egy SMS-t a 0620 978 978-5-re, és akkor bekerülsz a kalapba, és megnyerheted a mai páros jegyünket. Egész héten ezt játszottuk, és részt vehetsz a fesztiválon vagy ma, vagy holnap után, ahogyan neked kedved szottyan. Szóval figyeld a Harley-t, ha hallod, írd, hogy motor, illetve írd oda a nevedet is, és Roland pedig 1 óra után sorsol itt a forráson. Most viszont ismét a zenéki a főszerep, jön a Shoes és szól a Live Without Love. Hát anélkül nem érdemes élni, de azért hallgassuk meg a dalt, mert ez jó.

0: ez a koktél, most egy kis reklám jön, aztán pedig Noel Holler és a Safri Duo, és lejátsszuk a Hellellét, vagy Hallalla, hogyha egy kicsit dolágsal isre veszem a figurát.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között.
4: Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet.
3: A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa Festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

lehet, hogy már elhúzott a Harley? Hát, hogyha úgy véled, hogy igen, akkor a következő órában is figyelj, mert már lekéstél arról, hogy elküldd a motorszót, meg a nevedet pont abban a pillanatban, amikor ezt az effektet hallod. De hogy miért érdeked ez neked? Azért, mert hogyha ezt megteszed, akkor bekerülsz a kalapba, és nyerhetsz páros belépőt a 6. Bikers and Comrock Fesztiválra, ami Rócházán, egy rancson zajlik egyébként a mai naptól egészen vasárnapig, és nagyon klassz koncerteken lehet itt részt venni. Lesz Zora, Moby Dick, Depresszió, Aurora, rengeteg program, tombola és még finom kaják is. Ja, meg a legklasszabb mocik, szóval ezért érdemes oda menni. Most viszont hoztam egy kis magyar zenét, mert hogy ezt is nagyon szeretjük, és a koktélnak elengedhetetlen adaléka. Szakács Gergővel folytatjuk, akinek az idejének nagy részét a Follow the Flow köti le, de ezen kívül nagyon fontos neki az apaság is, és képzeld el, 2025 óta egy különleges koncertsorozattal járja az országot, ahol a fellépéseit másik szenvedélyével, a túrázással köti össze, a természetből merít inspirációt az új dalokhoz, és ezekben az apaság és a személyes élményei is hangsúlyosan előtérbe kerülnek. Ezek amúgy a Follow the Flow koncerteken is felcsendülnek, méghozzá akusztikus formában, úgy adja ezeket elő. Most viszont ne egy tájképet, hanem egy másfajta fényképet nézzünk, nagy háttérrel. Ez szól itt a Forráson, jó rádiózás!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Grass burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: A Forrás Rádió.

0: Jóban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket
1: www.forrasradio.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, jó napot kívánok! A déli hír összefoglalót hallják. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Második világháborús robbanótest került felszínre Komáromban. A melegben nincsen könyvtár, például az országos Széchenyi könyvtár is zárva tart. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este a Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Az elmúlt időszakban a rendkívüli hőség és az energiarendszer terheltsége miatt a kormány önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat. Elsősorban a 17 és 22 óra közötti időszakokban. A cél az áram és ivóvízellátás biztonságának fenntartása volt, miközben a fogyasztás mérséklésével csökkent a hálózat terhelése. A rendkívül alacsony Duna vízállása újabb veszélyes. Második világháborús robbanótestet hozott felszínre Komáromban. A monostori erőd bástyájánál egy család bukkant a gránátra. A helyszínt lezárták, a tűzszerészek pedig további lőszereket is találtak a meder átvizsgálása során. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár augusztus 7-én és 8-án, pénteken és szombaton, a tartósan fennálló rendkívüli hőség és a hőségriadó miatt, közölte az intézmény a Facebook oldalán még csütörtökön. Azt írták, a rendkívüli intézkedés által érintett két napon a könyvtári szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Augusztus 11-én kedden 14 órától várják újra az olvasókat, látogatókat a nyári nyitvatartásuk szerint, tették hozzá. Országszerte számos helyen zárva tartanak a könyvtárak a hőhelyzet miatt. Vármegyénkben például a tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és könyvtár is zárva tart a héten. És végezetül sportból, a Bendegúz góllal és gólpasszal vette ki a részét a Bécsi SK Rapid 4-1-es győzelméből az East Paide vendégeként a labdarúgó konferencia liga selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén. A válogatott játékos az 5. percben büntetőből talált be, aztán a 85. percben közvetlenül a lecserélése előtt előkészítette a 3. osztrák találatot. A visszavágót szerdán rendezik majd Bécsben.
0: Időjárás.
1: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

Hello mindenkinek, Ádi vagyok. Rolanddal helyettesítjük a mi Tominkat, és hozzuk a legfinomabb koktélt, ami ez a receptet természetesen Zimmerer barátunk itt hagyta nekünk. A következő hozzávaló Robin Schulztól és a Cloves-tól az Old Friend lesz, és egy régi baráttal elmehetsz a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, ha felcsendül, küldj SMS-t.

12 óra, 12 perc és 12 másodperc van. From disco to disco. Tehát diszkóból jártunk diszkóba, itt a Forráson ez szólt, én pedig az Ádi vagyok, és köszi, hogy minket hallgatsz. Hát Zimmerer Tomi minden napra szokott hozni így a koktélban egy nap bölcseletét, és reggel elkezdtem gondolkozni, hogy mi legyen a mai, de aztán egy hallgatónk a Buenos Morganben megírta az aznapi vagy a mai napi bölcsességet. Őt elneveztük egyébként tegnap Táti Buthának, mert egyébként olyan bölcseket ír, meg olyan bölcseket mond, és hát a Táti Butha ma reggel megnyilvánult, megnyilatkozott, vagy kinyilatkoztatta a következő gondolatot. Szép jó reggelt kívánok, a mai bölcsességem a mai napra, és akkor legyen ez a nap idézete, vagy a nap bölcsessége. Sikeres ember az, aki szilárd alapokat tud építeni azokból a kövekből, amelyeket mások haigálnak rá. Na hát, legyen ez a bölcselet mára. Nekem nagyon tetszik a gondolat, Péter, köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk, nagy slágerekkel érkezik a Swedish House Mafia és a The Weeknd. Ők zenélnek, és eljátszák nekünk a Moth to a Flame című slágerüket. Ez most ilyen kis chilles lesz.

Forrás Rádió mindig veled, a koktélt kevergetjük, ebben az órában még én, a következőben majd jön az I és Roland. Én pedig nem sokára hozom a Buenos Morgana legjobb pillanatai közül az egyiket, és a zenékkel is hamarosan tovább száguldunk. Már adok is egy részletet a következő zenénkből, ez lesz a Don't Stop Loving, Mr. Beltől és Whistle-től.

műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója

time. Itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Fél egy múlt két perccel, és még egyszer engedjétek meg, hogy így Ray Dalton örökérvényűje után, szerintem ez is nagy sláger lesz még 10-20 év múlva is, a Do It Again után, megosztam veletek azt, amit meg kell osztanom. Ebben az órában még nem hallottam Harley hangot. Mi azt jelenti, hogy még nem robogott el az a bizonyos moci, így tehát még van esélyed arra, hogy amikor felcsendül ez az effekt a rádióban, akkor elküldöd az SMS és Viber számunkra a motorszót és a keresztnevedet 0620 978 978 5, cserébe beledoblak egy kalapba, vagy stílszerűen egy bukósisakba, és lehet, hogy téged sorsolunk ki. Roland sorsol majd egy óra után, kiderül, hogy ki nyeri meg az utolsó dupla jegyünket erre a fesztiválra, amit beválthatsz akár még ma is, de használhatod holnap vagy holnap után. Tök jók a fellépők, itt lesz a Zoral, az Aurora, a Moby Dick, a Depresszió, a Rómeó vérzik, a Pokolgép, a Chapter 5 és Tom White is. Szóval le a kalappal, Rócháza előtt, nagy buli lesz, és hát figyelmesen hallgasd a műsort, mert akkor még többet is megtudhatsz erről. Addig pedig zene, mert a koktélban abból sok van. Scissor Sisters és az I Don't Feel Like Dancing. Na, ha valami, akkor ez is örökérvényű. Itt a Forrás, a jó zenék forrása.

0: Mit hallok, mit hallok? Mi ez a berregés? 0629189185. Forrás Rádió mindig veled, Alex Warren és a Passenger szóltálunk az éterben, és ma reggel Szabó Pisti ülve ide a stúdióba. Vele tartottuk a Buenos Morgan egyik értekezését, kiindultunk az M1-es borzalmas állapotából, az azon csak ma reggel történt legalább 3 balesetből és a gigantikus dugóból, és behoztam egy zalai karambolt a témázgatásunkba, ahol egy 13 éves kis srác ütközött egy másik autó vezetőjének, majd elfutottak a helyszínről. Ennek kapcsán kíváncsiak voltunk arra, hogy Pisti, aki nem rendelkezik jogosítvánnyal, vajon el tudná indítani egy autót.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Megnézem, mi a helyzet az M1-esen, mert ugye ott volt egy baleset, egy nagyon hülye körülmények között. Nem, gyerekek, mert több baleset is történt. Na, akkor most
3: közlekedési rovat. Jó, de akkor annyit mondjuk, hogy szia Pisti.
2: Pisti itt van, hello Pisti.
4: Ja, üdv a hallgatóknak. Ha valaki nem érti, hogy miért vagyok itt, otthon nincs klíma.
2: Köszönjük szépen, igazából Pistit befogadtuk, jó? Tehát, hogy ennyi.
3: Ahogy ez élet az?
4: Ha nincs klíma?
3: Aha.
4: Hát nem
3: hogy
4: tudom.
3: Bírod?
4: Nem tudom, hogy a macskám mit szól, hogy egész nap mesztelen vagyok, és izzadt a testem, de hát ez van.
3: De hiányoztál.
2: Na. Hát még a szomszédok.
3: Hát volt, aki nem menne ki másnak az úton.
4: Újabb két baleset.
2: Most is jöttek. Na szóval az M1-esen, Tatavágy és az M0-es autót között kiépített laza 42 kilométeres terelésben több baleset is történt, ami miatt... Mi van? 13 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a főváros felé.
3: Ne üljetek autóba.
2: A 17-es kilométernél Biatorvány és Törökbelint között szintén egy baleset okoz fennakadást ebbe az irányba. Ugye korábban a 29-esnél is volt baleset. Szóval, hogy ne használjátok de az M1-est.
3: Most tudjátok, melyik a kedvenc balesetem?
2: Van ilyen? Tehát, hogy neked ilyen, van ilyen kedvenc baleseted, kedvenc katasztrófád?
3: A Gallának volt egy ilyen jelenet, hogy a kedvenc baleset, amikor rakétákat szállító kamion ütközik. De nem erről van szó. A múlt héten, 22-én, július 22-én volt.
4: A rakétákat szállító kamion az a kis feleseket viszi, ugye?
3: Az pontosan az.
2: A kis bomba, igen. Az tragédia.
3: Az a tragédia.
2: Semmi. Az sokaknak hát tragédia.
4: Mit fogyaszt az ember hajnal 5 és 7 között?
3: Szóval a 22-én, július 22-én volt, egy zuglóban ütközött két autó, és az egyiket egy 13 éves srác vezette, és az anyósülésen egy nála is fiatalabb gyerek ült.
4: Az együtt 18.
3: Fogták és elfutottak. És kamerán meg volt az egész.
4: Hát úgy biztonságosabb, ha futnak, mint ha autóban vannak.
2: Az még hagyján, de egyébként Debrecenből indultak.
3: De én 13 éves koromban el se tudtam volna indítani egy autót. Pisti, te még soha nem vezettél, ugye?
4: Én 32 éves vagyok, én most se tudok elindítani egy autót.
3: Ha most beültetnélek a kocsiba, mit csinálnál?
4: Elindítanám a rádiót, hát mit?
3: De kell hozzá kulcs, hogy a rádiót elindítsd?
4: Fogalmam sincs, nem tudom, az működik amúgy is.
3: Mire való a kuplunk?
4: Nem tudom, néha megnyomja az ember.
2: Egyébként nálunk Dávid már érdeklődik a vezetési rend, tehát ő például tudja.
3: De szerinted el tudna indulni?
2: El. Tudja, hogy le kell nyomni a kuplungot, tudja, hogy úgy kell egyébként elindítani az autót, tehát szerintem még az a durva, hogy el is tudna vele indulni.
4: Reggelente már őhoz munkába.
2: Igazából csak azért nem menni szívem felkelted.
3: Melyik, ha fékezni akarsz, akkor melyik pedált nyomod meg a háromból?
4: Tehát nyilván a fékre nyomok,
3: igen,
4: nem?
3: De ez melyik? A bal, a középső vagy a jobb oldali?
2: Hát ki kell próbálni mind a hármat, és
4: már,
2: akkor úgy...
4: Én már azt az anomáliát nem értem, hogy mi az, hogy három különböző cucc van, és csak két lábad van. Hát, hogy kell ezt megoldani?
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

Ennyi volt a koktélból már az én részem. Innentől V és Roland adja a felöntést, vagy beöntést, vagy rátöltést, legyen így jó. Ez azért mégis egyen jobban hangzik. És 32 fokban adom át neki ezt az italt. 32 fokos az időjárás, akkor legyen ennyi a koktélunknak a hát valamilyen tartalma is. Mindenki döntse el kedve szerint, hogy melyiket választja. Én viszont annyit még hadd mondjak, hogy kétszer is felcsendült a Harley hang ebben a néhány órában, ebben a három órában, amit együtt töltöttünk. Aki küldött SMS-t akkor, amikor ez megszólalt motorszóval, az nagyon figyeljen, mert Roland a következő órában sorsolja a nyertesünket. Ez lesz az utolsó nyeremény, amit a héten kiosztunk, hiszen már ma tart a 6. Bikers and Komrok Fesztivál, nem csak motorosoknak. Szóval itt az esély, hogy ne kelljen fizetned a jegyért, hallgasd emiatt is a Forrás Rádiót. A következő órát is jó slágerrel nyitjuk majd. Out of My Head, ez lesz a nyitó, ezt már Roland játssza le, de csak is az esztergomi krónika után, amivel most folytatjuk. Én egy hét szabi után térek vissza, tehát jövő hét utáni hétfőn 6 órakor itt leszek élőben a Buenos Morganben, addig pedig Best of

0: témákat is és új elemeket is hallhatsz a jövő héten, szóval mindenképpen hallgasd a Forrás Rádiót. Én Rédl Ádám voltam, vagyok, leszek, legyen szép a nyaratok nektek is, és nem sokára újra élőben találkozunk. Ciao, ciao, sziasztok!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a
1: rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt.
3: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
4: Pontan egy óra van, jó napot kívánok! Esztergom városa támogatást nyújt Párkánynak, vonat helyett buszok közlekednek egy hét múlva Esztergom környékén, medertakarítást végeztek önkéntesek. Én Szabó István vagyok, ezek az esztergomi krónika hírei, már is jönnek a részletek. Esztergom megyei jogú város önkormányzata 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Párkány városának, a júniusi tűzben megrongálódott Parta Gyula galériának és a Danubius mozinak otthont adó történelmi épület felújítására és helyreállítására. A mostani mintegy 6735 eurónak megfelelő összeg eddig a legnagyobb adomány, amely a tűzesetet követően megnyitott nyilvános adománygyűjtő számlára érkezett. A helyreállítást ugyanakkor számos magánszemély, vállalkozás és önkormányzati vezető is támogatta. Esztergomban a Simor János utca 90 szám alatti társasház építéséhez kapcsolódó építőanyagszállítás és daruzási munkák miatt augusztus 10-én 7 óra 30 perctől 13 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés időtartama alatt a Simor János utca páros számozású oldalát a 102-es szám és a 82-es számok között teljesen lezárják. A 102-es számnál a forgalom a Lachner-György utca, Honvéd utca irányába kerül elterelésre. Ez alól a Megdrive a kivétel, a Simor János utca és a Lachner-György utca kereszteződésénél jelzőr segíti a forgalmat. A Simor János utca egyirányú forgalmi rendje a 82-es szám után megváltozik, kétirányúvá változik a Sziszai közvonaláig. A kétirányúsítással biztosított marad az üzletek megközelíthetősége és az áruszállítás. Az esztergomi önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Vágányzári info következik. A MÁV személyszállítási ZRT tájékoztatása szerint 2026. augusztus 15-től 18-áig karbantartási munkák miatt valamennyi személyvonat helyett Esztergom Lábatlan, valamint Esztergom Komárom között MÁV buszok közlekednek. Több mint 50 önkéntes részvételével valósult meg az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének medertakarítási akciója augusztus 3-án hétfőn a Kis-Duna belterületi szakaszán. A rendkívül alacsony dunai vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak a mederből, amelyek máskor víz alatt vannak. Az egyesület eredetileg legfeljebb 30 önkéntesre számított, a felhívásra azonban a vártnál jóval többen érkeztek, fiatalok és idősek egyaránt csatlakoztak az akcióhoz. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere közösségi oldalán megköszönte a szervezők és az önkéntesek munkáját, mint írta, a nagy hőség ellenére több mint 50 segíteni akaró ember fogott össze közösen, hogy tegyenek a Kis-Duna tisztaságáért, közölte a dorogimedence.hu. Ezek voltak az esztergomi krónika hírei, köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, kevesebb mint egy óra, és újra találkozunk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
5: Akkor én most jól átveszem a stafétát. Jön a feles koktél, mert hogy az elmúlt 3 órában Rédl Ádámot hallottátok, a következő 2-ben pedig engem fogtok, aztán maradok veletek természetesen a Beat 2 órája alatt is. Out of my head, ezzel a klassz újdonsággal nyitjuk ezt a 60 percet. A mikrofonnál már I.S. Roland.

Itt a Forrás Rádióban, mindig veled, mindig veletek vagyunk, ez pedig a koktél, nem sokára sorsolni fogok, hiszen ma is jár valakinek páros belépő a 6. Bikers és Komrok fesztiválra, előbb azonban érkezzen egy hazai kedvenc, Rácz Gergő és Orsolyi Reni közöse, ez már is az, ahogy jár.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
3: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
2: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kert.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
5: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, és adós vagyok még egy nyertessel, hiszen ugye ma is lezajlott a játék, még Ádinál a koktél első felében, mégpedig páros belépőért a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócháza Rancsra, és gyorsan meg is ejtettem itt a sorsolást a ma üzenetet küldők közül, akik ugye füleltek, és jól észrevették a felbőgő motor hangot, közülük pedig a mai szerencsés nyertesünk nem más, mint Ferenc, akinek ezúton is gratulálunk. Természetesen értesítjük őt adáson kívül, és minden egyes részletet megírunk majd. Mi pedig hozunk nektek egy újabb hazai kedvencet. Érkezik már is a Honey Beast és az Egyedül.

0: Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, egy újabb órát zárunk a koktélból, szám szerint a negyediket, ami ugye vár az utolsó előtti, aztán természetesen még a beatben is maradok veletek, hozom majd nektek a délután ritmusát rengeteg új slágerrel, rengeteg friss kedvenccel, és hogy melyik slágerrel nyitjuk majd a koktél utolsó 60 percét, figyeljetek, már is mutatom!
1: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03, jó napot kívánok! Robbanó testet távolítottak el a Duna közelében Budapesten. Érkezik Kelet-Kínába a Dolphin Typhoon. Európa bajnoki ezüstérmes lett egy komáromi sportlövő. Jövök már is a részletekkel, ezek a

0: Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. A Magyar Honvédség tűzszerészei robbanótesteket távolítottak el hajnalban a fővárosi Raoul Wallenberg rakpart és a Műegyetem rakpart közeléből, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete reggel az MTI-vel. A rakpart előtti Dunamederben egy második világháború szovjet 203 mm-es betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, míg a Műegyetem előtt egy második világháborús német utánpótlás konténert találtak, amely 8 vetőcsövet, azokhoz tartozó fejrészeket és detonátoraikat tartalmazta. A tűzszerész akció miatt péntek hajnalban időszakosan lezertek a Szabadsághidat és a budai oldalon a rakpartot. Kelet-Kína több tartományában megkezdték a felkészülést a Dolphin tájfun érkezésére. A meteorológiai előrejelzések szerint a vihar vasárnap délután és hétfő reggel között érheti el Kína keleti partvidékét, közölte pénteken a kínai állami televízió. A kínai állami média tájékoztatása szerint a tájfun várhatóan a kelet-kínai Csöcsiang és Fujian tartományok közötti partszakaszon ér partot. A kínai országos meteorológiai központ szerint a Dolphin kialakulása és az útvonala is szokatlannak számít. Augusztus 8-án, azaz holnap szombaton rendezik meg a 7. Szent Donát napi Baji bornapot. A program 16 órakor kezdődik, 17 órától átadják Baji község borának díjait, majd koncertet ad a Klapka György első páncélos dandár zenekar. 19 órától az Eszterházi kispincénél pedig a Schwab gondoskodik majd a jó hangulatról. A program ingyenes. És végezetül sport, Európa bajnoki ezüstérmes lett egy komáromi sportlövő. Vince Regina, a komáromi Erődök városa SS sportlövője szerzett ezüstérmet hétfőn a lengyelországi Wroclaw városában, ahol az U23-as Európa bajnokságot rendezik ezekben a napokban. A komáromiak sportlövője a 10 méteres légpuskás számban 629,2 körettséggel a 7. helyen jutott a döntőbe, ahol 252,3 körrel a 2. helyen végzett. Regina mindössze 3 tizeddel maradt le az aranyéremről. Vince Regina az idén remek formát mutat a hazai sikerek mellett. Június elején a csehországi Pilsenből 4 éremmel tért haza, februárban pedig Bulgáriából az U16-os, U18-as Európa bajnokságról csapatban 4. lett.
1: Időjárás.
0: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Vágjunk akkor bele a koktél utolsó órájába. Szép délután, sziasztok! Szerintem egyeseknek már lejárt a munkaideje, na nekik jó pihenést, meg nagyon jó hétvégét kívánok, a többieknek pedig még kitartást a munkaidő hátralévő részéhez. Hozzuk a jobbnál jobb slágereket, kezdésként Benson Boone és a Mystical Magical-t, a mikrofon mögött Illyés Soland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Dasás lágere szólt, ez volt az Austin. Ne feledjétek, hétvégén folytatódik a Forrás Rádió strand turnéja. Vasárnap délután a Gyémánt fürdőben találkozhatunk Tatabányán. Délután 1-től este 6-ig leszünk a helyszínen. Ott lesz DJ Bóli, ott lesz Zimmerer, és természetesen érkezünk majd nyereményekkel, meg nagyon-nagyon klassz játékokkal, úgyhogy parti hangulat, és még ráadásul forrásos nyereménytárgyakkal is gazdagodhattok. Én azt gondolom, nagyon klassz lesz ez a vasárnap délután, ahogy nagyon klassz slágerekkel érkezünk a folytatásban is. Már is szóljon egy kedvenc az ezredfordulóról, ez a Dumb.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
0: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu. Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Hello, szia, Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál. A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnán a Green csónakázó tónál. Korai kezdés, 21-kor startolunk.

0: telefonál, ott Ali.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Madonna újdonsága. Ez volt a Love Sensation, itt a Forrás Rádióban. Mindig veled vagyunk, veled voltunk reggel is, ezúttal Pistivel kiegészülve, és szóba kerültek többek között a nyaralási anomáliák. Ezeket a pillanatokat idézzük fel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
0: Na, legyünk inkább hajótöröttek, jó?
2: Jó, a nyaralási anomáliákkal folytatjuk. Van több
0: hát Robinson Tours, na, hát gondoltam.
2: Hogy lehet így elnevezni egy utazási irodát, hogy Robinson Tours?
0: Igen, nem túl biztató jövőkép. Az igazság.
3: Van ilyen utazási iroda?
2: Volt.
3: Már nincs.
2: Már nincs, igen. Hát figyelj.
0: Van csak felszámolás alatt.
2: Igen. Ajánljuk a hajóutakat a Titanic Cruise-on. Vannak ilyen...
0: Tényleg lehetne még lehetne.
2: A garantált jó utazások. Robinson utazási irodáról azt lehet tudni, most már egyébként előjöttek a magyar érintettek mindahányan, hogy egy balkáni tengerparti utazást ígértek, és volt olyan magyar társaság, ahol például 23 embert befizettek erre, és 4 millió forintot bukott a csapat azon, hogy gyakorlatilag közölte ez az utazási iroda, hogy sorry, fizetésképtelenek vagyunk, csődbe mentünk.
3: Jó, de ez Bulgária, tehát 4 millió forintból 40-en utaztak volna.
0: Igen, Bulgária, Montenegróba is ugye mentek sokan, igen. Tehát most a Robinson Tours mit tud felajánlani? Egy röplabdát rajta egy izével, smiley-val? Tehát, hogy körülbelül ez lesz a kárpótlás?
2: Az milyen, a bolgár bejegyzési társaság levélben azt közölte, hogy már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel vállalt kötelezettségei teljesítéséhez. Bocsi!
0: Sorry, csődbe mentünk.
3: De az megvan, hogy az utazók azok ugye charterjárattal mentek volna, és kaptak egy nappal előtte egy SMS-t, hogy hello, ne menj ki a reptérre, mert nem lesz mivel menned. Tehát, hogy azért ez egy durva helyzet, főleg, hogy azt gondolnád, hogy egy utazási iroda az bevét téged. Tehát, hogy amikor ugye nem tudom én, te foglalsz valamit a neten, azt az utolsó pillanatban vissza tudják mondani bizonyos felületeken, ugye a nagy szállásfoglaló portálokon. De hogy elvileg egy ilyen utazási irodának van hitele ilyen szempontból, tehát tudod, hogy most minden el van rendezve az utazásoddal, aztán meg kiderül, hogy mégsem. Egyébként itt az idő, hogy coming out-oljak gyorsan, mert én egyébként szerdán jöttem Bulgáriából.
2: Na, magad szervezted, vagy?
3: Magam szervezte, hétfőn mentünk a barátnőmmel, szerdán érkeztünk, és azt képzeljétek el, hogy konkrétan olcsóbb volt, mint hogyha Magyarországon tartózkodtam volna. Tehát 10 000 forintos hotelszoba, bementünk a boltba, vásároltunk az élelmiszerboltban üdítőket, csokit, én vettem egy ilyen 2 decis ilyen mentolos 40% alkoholtartalom feletti, nem tudom milyen ízét. Jól bevásároltunk, és 1700 forintot sikerült a kasszánál fizetnem, úgyhogy én holnap megyek vissza, ne vicceljetek.
0: Várj, az a kemény, egyik unokahúgom most kint van, szerintem mindjárt ráírok, hogy hallom,
2: mit hozzon?
0: Haza tudsz, nem, ja, egyrészt, hogy mit hozzon? Ezt majd adáson kívül ezt a 40%-os, hát majd mondjad, mert hogy azon tud-e jutni.
2: De akkor mi került ezen 4 millióba? Már hogy ezen az úton?
0: Hát például a 23 embernek a.
2: Hát jó, de hogyha tényleg ennyire olcsó az egész.
0: Hát Bulgária olcsó, igen.
3: Az nagyon olcsó, tényleg. Brutális. Én tényleg nem hittem el az árakat.
0: Mindjárt visszamondom a jövő heti nyaralást, és nézel Bulgáriát?
2: Azt tuti. Azt nem értem itt ebben, hogy mi visz rá bárkit arra, hogy egy helyi utazási irodával menjen Magyarországról. Tehát akkor nem alap az, hogy egy magyar utazási iroda útját választod?
0: Hát mondjuk egyébként ezt én sem értem. Tehát, hogy én nem szoktam utazási irodával utazni, bevallom. Nagyon ritka. Vannak olyan úti célok, ahová érdemes azzal menni, ahol zömében ilyen all-inclusive helyek vannak, tehát mondjuk Dominikára érdemes ilyennel menni, Törökországba, tehát ott kedvezőbben jössz ki. De alapvetően, ha ilyen van, akkor is nagy utazási irodával kell menni, amiről tudod, hogy azért az nagyon kis eséllyel megy.
2: Itt valaki azt hitte, vagy valaki meg volt róla győződve, hogy a balkáni üzletemberek megbízhatóak.
0: De arról híresek, igen. Akkor én még nem láttam a Macskajaj című filmet szerintem.
1: Buenos morgen! Mindegy!

0: Én azonban még nem búcsúzom tőletek, mert ugye a következő 2 órában is együtt rádiózhatunk. Kezdetét veszi ugyanis a Beat, a délután ritmusa. Hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. És hogy ezek közül melyik lesz az első, na azt most jól meg is mutatom nektek. Baby Close és a Dream About You. Ezzel nyitjuk majd a mai műsort.
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár? Le-

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok, és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon, és személyesen a Tatai Malomkertben.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Ellenőrzik a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeket. Zajlik az intézmények nyári karbantartása és felújítása Komáromban. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal, azaz a KSH. A jelentős lassulást az energia árának csökkentése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 10,9%-kal kevesebbet kell fizetni, mint tavaly júliusban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat, közölte az NKFH pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások és az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. A hatóság szerint a fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátó

0: ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, továbbá 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Zajlik az intézmények nyári karbantartása és felújítása Komáromban. A Monostori Napsugár óvodában ennek keretében megvalósult a teljes padlózatcsere, valamint elkészült a csoportszobák festése is. Az óvoda teljesen klimatizált, így a nyári hőségben is megfelelő hőmérsékleten tudják tartani az épületet. És végezetül sport, két aranyérmet szereztek a magyar fekvenyomók a litvániai Európa-bajnokság felnőtt mezőnyében. A Magyar Erőemelő Szövetség pénteki tájékoztatása szerint a nyílt kategóriában Nagypál Krisztina első helyen végzett az 52 kg-osok között 107,5 kg-os teljesítménnyel. Eredménye egyben Masters világcsúcs, valamint felnőtt magyar rekord. Szintén Európa-bajnok lett Rozsnyai Kovács Aletta, aki a 69 kg-os súlycsoportban diadalmaskodott 127,5 kg-os nyomással.
1: Időjárás.
0: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Kész csoka a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, ma is elindul a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő két órát, hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként Baby Close és a Dream About You, a mikrofon mögött még mindig.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
6: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled. Gwen Stefani énekelt az elmúlt percekben, akiről éppen ma reggel itt a Buenos Morgenben a tippelgetős játék közben, bár lehet, hogy éppen adáson kívül, de azért kibeszéltük a srácokkal, hogy bizony már 56 éves, bár szerintem ezt senki meg nem mondaná róla. A folytatásban jöjjön egy, hát valljuk be, sokkal fiatalabb német énekes. Őt úgy hívják, hogy Tim Kamrad, és egyszerűen csak a vezeték nevét használja. Kamrad, aki 1997-ben született, na tessék kiszámolni, hogy ő mennyi idős. Vele folytatjuk, tőle érkezik már is a Friends.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, egy hazai kedvenc, a Balkán VIP után érkezem már is a Two Colors és a Safri Duo közöse. Ez a Cynical. I

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, jó napot kívánok! A szakértők szerint is meglepőek az inflációs adatok, véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje. Frissítették Szlovénia szellemi kulturális örökségének országos jegyzékét. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én itt a mikrofonnál Szabó István vagyok. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ma Facebook bejegyzésében. Kiemelte, néhány napja megkezdődött a Budapest-Belgrád magyar szakaszán a személyvonatok elindításához hiányzó vonat befolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha a próbák sikeresek, kritikus hibáktól mentesek lesznek, akkor indulhat el a személyszállítás a vonalon. Hatalmas meglepetésként értékelték az MTI-nek nyilatkozó elemzők a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Az erős forint, az alacsony inflációs várakozások, a növekedő üzleti bizalom összességében alacsony inflációs környezetet teremtenek, így az iráni helyzet hatása gyakorlatilag meg sem jelenik az adatokban, ami persze a következő hónapokban változhat, fejtette ki Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. A hegymászás, az alpinizmus, a hagyományos téli disznótor és a húsvéti kereplés is felkerült Szlovénia szellemi kulturális örökségének országos jegyzékére. A mostani bővítéssel a jegyzék egyszerre emel ki országos jelentőségű szlovén hagyományokat és kisebb helyi közösségekhez kapcsolódó szokásokat. Például a hagyományos téli disznótor szlovénül koline. Egykor a család téli élelmiszerellátásában fontos szerepet játszó szokás volt, ma elsősorban közösségi esemény, amely erősíti a családi és helyi kapcsolatokat és segíti a hagyományok továbbadását a következő nemzedékeknek. A 27. Tatabi Barokk Fesztivál alkalmából kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az angol kerti Eszterházi nyárilakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő hikanyszála.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép délutánt a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Péntek van, jönnek a klubok legjobbjai, a Visszatek, Rovatna meg Dolcsi, és az Anxiety, mert hogy a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő

20. héten Dajti, és hogy az Anxiety még mindig nagy kedvenc. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig hozom nektek a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, érkezik a Visszatek rovat is. A következő órában már tudko, hogy itt lesz veletek Army from Juren, és az, amit én általában csinálni szoktam, bla bla bla. Hozom ESB-t is a Light Session 2 órájában 7 és 9 között, előtte pedig Taylor Swift, aki nincs jóban Travis Kelce csapatának barátnőivel, vajon miért, kiderül nem sokára, no meg dobom nektek Alokot is, aki még muzsika ügyben is itt lesz. Addig pedig legjobbjaink Lótfi Begi Máksival és az Álmok Futókkal, Bad Bunny pedig most. A Noével jól érkezik már is a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig

Minden pénteken a klubok kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 18.

Cash és Young Fly umamáztak, a 18. helyen tették. Ez a charter, köszönöm, hogy itt vagytok. Tudjátok, ettől a héttől már egy órával hamarabb indul a program, tehát 5 és 7 között hozom nektek a slágerlistákat. Ma a Dance Chart a Porondon, én Tamás, köszi, hogy itt vagytok. Július 24-e. Na mi volt akkor? Hát persze, hogy a Tomorrowland. Állok a fesztivál nagy színpadán, valóságos családi drámát és öröm ünnepet varázsolt a pult mögé. A hatalmas tomboló tömeg előtt hirtelen mikrofont ragadott, és felhívta maga mellé a színpadra a szüleit. DJ Swarupto és DJ Ekantát, mert hogy a szülei és DJ-k. A dolog pikantériája, hogy a büszke ősök nem csak statisztálni jöttek, a DJ páros idén ünnepli karriere 30. évfordulóját, mint a brazil psytrance műfaj abszolút úttörői. Alok teljesen elérzékenyülve ordította a tömegnek, hogy kizárólag miattuk lett belőle is zenész, majd hárman együtt toltak le egy kőkemény back-to-back szettet. Igazi családi idél, nem? Psytrance a Tomorrowland színpadán. Ő jön mellette Jazz Green, a Summersback érkezik már is. A klubok

A 16. Rózi, és jó, hogy a Bruno Mars közös Appetit hoztam el nektek. Ez a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. A klubok legjobbjaival egészen hétig bombázlak. Ed Sheeran a folytatásban. Az Azizám a 15.

a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen 7 óráig. Felkészül Lady Gaga. Na, de előtte mesélek Taylor Swiftről. Ő és Travis Kelce kapcsolata óta az énekesnő rendszeres vendége a Kansas City Chiefs mérkőzéseinek, és az amerikai futballcsapat játékosainak párjaival is szorosabb kapcsolatot próbál kialakítani. Egy friss értesülés szerint azonban ez korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek kívülről tűnik. Beszámolók szerint ugyanis Taylor igyekszik beilleszkedni a közösségbe, összejöveteleket szervez és figyelmes ajándékokkal lepi meg a játékosok feleségeit és barátnőit. Egy névtelen forrás ugyanakkor azt állítja, hogy a háttérben nem mindig felhőtlen a hangulat. Idézem, rengeteg féltékenység és pletyka van a háttérben, és ezek Taylorhoz is eljutnak, ami csak még stresszesebbé teszi számára a helyzetet. No, a kis mumus, a kis ördög, mi a féltékenység itt is? Pedig aztán neki nem tudom miért is kellene. Őt nem, de Lady Gagát mindenképpen hozom, varázsolunk, mondanám, hogy elvarázsoljuk innen a féltékenységet. Jön az Abrakadabra, a klubok legjobbjai között a 13.

13. héten Lady Gaga szólt az Abrakadabra, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, Nagy Bógival és Dessel a folytatásban. Jól leszek újra, 4 adal a 12.

bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön, még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Esztergom városa a Párkányiakat támogatta. Már is jönnek a részletek, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, és jövő keddig lesz érvényben. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. A korábbi fővárosi napi rekord 37,8 Celsius fok volt 2012-ben Budapest belterület állomáson. A korábbi abszolút fővárosi melegrekordot pedig egy napja Budapest-Újpest állomáson regisztrálták. Érdekesség, hogy a Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Korábban ott 2007. július 20-án 31,4 Celsius fokig melegedett a levegő. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán tegnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alexandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézy elmondta, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonatbefolyásoló rendszer véglegesítése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Esztergom megyei jóváros önkormányzata 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Párkány városának a júniusi tűzben megrongálódott Barta Gyula galériának és a Danubius mozinak otthont adó történelmi épület felújítására és helyreállítására. A mostani mintegy 6735 eurónak megfelelő összeg eddig a legnagyobb adomány, amely a tűzesetet követően megnyitott nyilvános adománygyűjtő számlára érkezett. A helyreállítást ugyanakkor számos magánszemély, vállalkozás és önkormányzat vezető is támogatja. És végezetül sport, a Debrecen 3 gólos vereséget szenvedett a dán Köbenhavn csapatától csütörtökön a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek 3. fordulójában, így jelentős hátránnyal utazik a koppenhágai visszavágóra. A visszavágót jövő szerdán rendezik, a párharc továbbjutója a finn Inter Turku és a liechtensteini Vaduz győztesével küzdhet meg a főtáblára kerülésért.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Fire, imádom ezt a dalt. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, péntek van, a klubok legjobbja egészen hétig pörögnek. Itt lesz mindjárt a Visszatek rovat, benne a dumálos bla bla bla, Army from Buren természetesen. No és itt lesz ESB is a Light Session 2 órájában, erről mindenképpen mesélek. Addig pedig legjobbjaink a Hurts és Purple Disco Machine közös mindjárt, itt pedig BB Rexa a Faithless-szel nyomul. A New Religion érkezik a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellem

8-a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life, a 7-en pedig Cyrillel és Mary Jo-val találkoztál, a Still Into You volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter, köszi, hogy itt vagy, a klubok legjobbjait kapod, na de tekintsünk rá a menetrendre, hétfő Európa, kedd Amerika, a szerda hazai legjobbak, csütörtök internet és péntek a már emlegetett Dance Chart, ezen 2019-ig ugrunk, Armin von Buuren volt abban az évben ezen a héten az első, íme itt a Bla Bla Bla. Oh, yeah.

Botrist, a 54 Ultra, a közösük a Talk to You, de imádom ezt a dalt. Péntek, klubok legjobbjai, köszönöm, hogy itt vagytok. Cirilla, robogunkám, a Stanley Nina, Suzy Quattro és Chris Norman nota átdolgozása szerepel most a 6. helyen.

hatodika héten Cyril és a Stamlin Inn, te a Forrás Rádiót hallgatott, benne pedig a Chartert. Köszönöm, hogy itt vagy. Accent Sarah és Misha Miller a folytatásban. A Don't Leave, most az ötödik.

Tibi, Topik és Isze van ez, hát jó-jó-jó-la van negyedik a héten, 2021 óta a slágerlistán, de minden héten, kívülről tudom már, komolyan. Péntek, klubok legjobbja itt a charterben, köszönöm, hogy velem tartasz. Milyen program érkezik utánam? Hát a Light Session természetesen, ugyanúgy, mint a múlt héten is, csak most egy órával előrébb, tehát a charter 5 és 7 között, a Light Session pedig 7 és 9 között. Na mondom a menetrendjét, figyú, hétfőn DJ Bóli, aztán jön DJ Yellow, Spy the Ghost, DJ Major Gabe és persze ESB a mai napon, vasárnap is lesz, akkor pedig BRK bombáz téged a Light Sessionnel, utána a Launch Session a tiéd Norbert van Dillel, tehát vasárnap 10 és éjfél között. Szombaton pedig, mert hogy ott sem maradsz mix nélkül, DJ Hubik műsorvezetésével a Saturday Live Session érkezik egészen éjfélig, benne például a Club Sessionben Robin Schulzal. Az aktuális DJ-ket pedig persze, hogy a közösségi oldalainkon találjátok, itt pedig Dash, Young Fly és Azaria közösét, a Pannonia, a

mint ahogy emlegettem, ma ESB lesz itt veletek egészen 9-ig. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, héttől pedig indul a szombat délelőtti program velem. Én Zimmeler Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: hazahoz.
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este, 7 közel a hétvége, jó estét kívánok! Robbanó testet távolítottak el a Duna közelében Budapesten, érkezik Kelet-Kínába a Dolphin Typhoon, Európa bajnoki ezüstérmes lett egy komáromi sportlövő. Érkezem már is a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. A Magyar Honvédség tűzszerészei robbanótesteket távolítottak el hajnalban a fővárosi Raoul Wallenberg rakpart és a Műegyetem rakpart közeléből, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete reggel az MTI-vel. A rakpart előtti Dunamederben egy második világháború szovjet 203 mm-es betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, míg a Műegyetem előtt egy második világháborús német utánpótlás konténert találtak, amely 8 vetőcsövet, azokhoz tartozó fejrészeket és detonátoraikat tartalmazta. A tűzszerész akció miatt péntek hajnalban időszakosan lezertek a Szabadsághidat és a budai oldalon a rakpartot. Kelet-Kína több tartományában megkezdték a felkészülést a Dolphin Typhoon érkezésére. A meteorológiai előrejelzések szerint a vihar vasárnap délután és hétfő reggel között érheti el Kína keleti partvidékét, közölte pénteken a kínai állami televízió. A kínai állami média tájékoztatása szerint a tájfun várhatóan a kelet-kínai Zhejiang és Fujian tartományok közötti partszakaszon ér partot. A kínai országos meteorológiai központ szerint a Dolphin kialakulása és az útvonala is szokatlannak számít. Augusztus 8-án, azaz holnap szombaton rendezik meg a 7. Szent Donát napi Baji bornapot. A program 16 órakor kezdődik, 17 órától átadják Baji község borának díjait, majd koncertet ad a Klapka György első páncélos dandár zenekar. 19 órától az Eszterházi kispincénél pedig a Schwab gondoskodik majd a jó hangulatról. A program ingyenes. És végezetül sport, Európa bajnoki ezüstérmes lett egy komáromi sportlövő. Vince Regina, a komáromi erődök városa SS sportlövője szerzett ezüstérmet hétfőn a lengyelországi Wroclaw városában, ahol az U23-as Európa bajnokságot rendezik ezekben a napokban. A komáromiak sportlövője a 10 méteres légpuskás számban 629,2 körettséggel a 7. helyen jutott a döntőbe, ahol 252,3 körrel a 2. helyen végzett. Regina mindössze 0,3 maradt le az aranyéremről. Vince Regina az idén remek formát mutat a hazai sikerek mellett. Június elején a csehországi Pilsenből 4 éremmel ért haza, februárban pedig Bulgáriából az U16-os, U18-as Európa-bajnokságról csapatban 4. lett.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Legyen tánc! Indul a Light Session!

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Révül Ádámmal. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Ezekben a pillanatokban is zajlik a diákpiknik Tatán. Jelentős fejlesztés veszi kezdetét, lábatlanon, autós mozi lesz Szőnyben. Önök a hírperceket hallják 2026. augusztus 7-én, péntek este a mikrofonnál Szabó Istvántól. És akkor a részletek. Tataváros Diák Önkormányzata partner szervezeteivel együttműködve idén is megszervezte a diákpikniket, amely éppen most is tart a Kőfaragóházban. A részletes programról Csertek István ifjúsági referens beszélt rádiónknak még az esemény előtt. Pontosan egy óra múlva kezdődik a fényfestés, arról még nem maradtak le. Az az este legnagyobb attrakciója. Csertek Istvánt hallják.
3: Valóban azt szervezik össze a fiatalok, hogy lehessen táncolni, ezért lesz egy kis zumba Anikóval, utána jön a diákokból alakult láthatár zenekar, úgyhogy ők valószínűleg a Ötvös Gimnázium és a Református Gimnázium csapatát magához is vonzák, hiszen már tavaly is megtudtuk, hogy rendkívüli tánc képességekkel rendelkező fiatalok ropják a zenére a tánc.

0: teraszot, és aztán egy csomó olyan aktivitás lesz még egyébként, ami izgalmas lehet, például lehet helyben képeslapot készíteni, hangulatos kerettel egyébként, a csokoládé készítést ki nem hagyom egyébként, lehet csokoládét készíteni, lesz bűnmegelőzési játék, illetve baleset megelőzési játék, ami azt jelenti, hogy részek szemüveggel ki lehet egy pályát próbálni, majd szerencsekerékkel nyerni lehet egyébként néhány eszközt a kerékpározáshoz például, és az est fénypontja, ami 21 órakor kezdődik, az pedig a fényfestés, hiszen tavasszal hirdettünk egy olyan pályázatot, hogy a fényfestésre rajzolni lehet, kőfaragóháznak az egyik ilyen oldalát meg lehetett színezni, virágokkal, csíkokkal, pöttyökkel, minden más egyébbel, és van egy pozsonyi egyetemistákból álló csapatunk, ők pedig dinamizálják ezeket a rajzokat, és tök úgy néz ki, mintha animáció futkosna a falon így úgy amúgy, úgyhogy ez a fényfestés csodálatos színekkel, elképesztő absztrakt elemekkel és grafikákkal, rajzokkal fog megelevedni, ez egy 45 perces történet lesz zenére, és a zenét is részben tatai fiatalok alkották, úgyhogy ez egy rendkívül kreatív és rendkívül izgalmas, azt hiszem, hogy a szemnek talán egy ilyen sokszerű látvány lesz, és hirdetünk ebben a pályázatban, mert ez egy pályázat volt, 70 alkotás érkezett erre a rajzpályázatra, és a legjobbakat 10-et fogunk díjazni, úgyhogy reméljük, hogy ez a este délután ez egy rendkívül izgalmas, elég dús program lesz a fiatalok számára.
1: Idén is lehet pályázni az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán, az Öveges József tanulmányi ösztöndíjra. A díj olyan tatai állandó lakhelyen rendelkező nappali tagozatos, felsőoktatásban, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben résztvevő hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni, 5 hallgatónak a humán és 5 hallgatónak a természettudományi, műszaki szakterületről. A pályázatot 2026. szeptember 10. napjáig lehet benyújtani. További részletek az ösztöndíjról a tata.hu oldalon olvashatók. Jelentős fejlesztés veszi kezdetét Lábatlanon, egy határon átnyúló uniós támogatású projekt keretében megújul és kibővül a Duna színpad. A beruházás célja, hogy magasabb színvonalú kulturális és közösségi szolgáltatásokat biztosítson a térség lakói és a turisták számára, miközben a magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust is erősíti. A fejlesztés a három folyó régiója elnevezésű komplex turisztikai akcióterv részeként valósul meg. A kulturális turizmus fejlesztését célzó #Connect4 néven ismert projekt vezető partnere Lábatlanváros önkormányzata, amely a Duna színpad infrastruktúrájának korszerűsítését valósítja meg. A Duna színpad 2001-ben épült a város Dunaparti szakaszán, azóta a környezet folyamatosan fejlődött, 2013-ban elkészült a személy és kerékpáros átkelés biztosító kikötő, 2019-ben pedig vízitúra állomás létesült a közelben. A mostani beruházás ezt a fejlődést viszi tovább, a projekt keretében kibővítik a szabadtéri színpad nézőterét, amelyhez 200 mobil széket szereznek be, mi több látogató élvezheti majd a rendezvényeket. Emellett 6 új egységes megjelenési konténer telepítenek, amelyek különböző funkciókat látnak el. Illemhelyek, vendéglátóegység és raktárhelyiségek is helyet kapnak bennük. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb környezetet biztosít a látogatóknak, és növeli a szabadtéri előadások nézőszámát. A projekt nem csak Lábatlan téríti, a határon túli partnerek is jelentős turisztikai beruházásokat valósítanak meg, számol be a dorogimedence.hu oldal. Augusztus 11-én reggel 7 órától augusztus 17-én 16 óráig az Esztergom Főapárt utcában közműépítéshez kapcsolódó munka miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kerül sor. A munkavégzés ideje alatt a Főapárt utca teljes szakaszát a gépjármű forgalom elől lezárják. A munkavégzés a járdát, a gyalogos közlekedést nem érinti. A Botján utca és a Főapárt utca kereszteződésében a Botján utca közlekedőire vonatkozóan kihelyezik a balra kanyarodni tilos, kivéve építési forgalom közúti táblákat. A Főapárt utca és a Botján utca kereszteződésében pedig kihelyezik a mindkét irányból behajtani tilos, kivéve építési forgalom közúti táblákat. Ezen a nyáron nem először várja kertmozi a komáromiakat. Augusztus 8-án a Szőnyi Vásártéren autós mozi lesz, ahol 20 óra 30 perccel a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. A 2025-ben bemutatott amerikai sci-fi kalandfilm rendezője Gareth Edwards volt. Ez a Jurassic Park filmsorozat 7. része. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. És végezetül sport, a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata 35-32-es vereséget szenvedett a román Temesvár elleni felkészülési meccsen. A kék tigrisek az első félidőben még vezetéssel vonulhattak pihenőre, a fordulás után azonban a temesvári együttes megfordította, majd megnyerte a találkozót. Tétje ugyanakkor nem volt a mérkőzésnek, a találkozó a felkészülést segítette, barátságos jellegű volt. Kedves hallgatók, a hírperceket hallották 2026. augusztus 7-én, péntek este, a mikrofonnál Szabó Istántól. Köszönöm maratoni figyelmüket, mert hogy ma reggel 5 óra 57 perctől én voltam műszakban, holnap reggel 7:57-re pedig jövök vissza, addig is érezzék magukat jól, és töltsék az időt a Forrás Rádió hullámhosszain. Viszont hallásra, köszönöm figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session.

meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek.
2: Törj ki a hétköznapokból! Forrás Rádió. Színt hozunk az életedbe.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.